0: Best FM.
1: Best FM.
2: Ugye itt a szól, és én mutatom a várost, ugye itt a szól.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt a szól. A legújabb

0: Bajnó! Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1!

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Megrendezik a második jégvirágkarnevált, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna, újabb kábítószerügy Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok. Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Cívisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirágkarnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virágkarnevál különleges téli változatával. Írja a Dehír. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázz a munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
2: A kezdeményezés már 2007 óta tart, Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
1: Debrecenben 4, Hajdúböszörményben 2, Tégláson, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Egyeken és Polgáron pedig egy-egy helyszínen készülnek a bringázóknak. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a hajdúbihari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tárolórekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 g-nyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdú Press. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdúbiharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

Köszöntjük Enikő nevű hallgatóinkat! Az Enikő női nevet Vörösmarty Mihály költőnk alkotta meg az ősi Enek névből. Enek volt a monda szerint Hunor és Magor édesanyja. Alakváltozatai Enőke, Enci, Eni, Enike. A név legismertebb viselői Détár Enikő színésznő műsorvezető, Eszenyi Enikő színésznő és természetesen önkedves Enikő, aki most a rádiót hallgat.

to where it's done. So keep moving.

0: most múlik, pontosan.
1: Vágtad még tovább veled az
0: az éjszakai és a hajnali műsor, mert hogy ez már bizony a reggel, az ébresztő a 104,6 MHz-el.
1: Ébre meg a konyha késben, talpam alatt,
0: ahol sohasem leszel magányos, és sohasem leszel egyedül.

0: például Alan Walkernek köszönhetően, hiszen ő és az Alone is velünk lesz ma, kedden, a Best FM-en. 6 óra van, jó reggel Debrecen!
1: Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV, ma van a Linfóma világnapja. Hajdúsági fiataloknak hirdettek pályázatot, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A debreceniek véleményét várja a DKV egy új felmérésben. A közlekedési társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, milyen tapasztalataik vannak a járatokról, a szolgáltatásokról, illetve mely területeken tartanák fontosnak a változtatásokat. A társaság szerint a visszajelzések segíthetik a közösségi közlekedés további fejlesztését és az utazási szolgáltatások javítását. A DKV arra kéri az utasokat, hogy minél többen vegyenek részt a felmérésben és osszák meg tapasztalataikat. Számolj be róla a dehir.hu. Ma van a Linfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta a rádiónknak Rozmányi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
3: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az, hogy a nyaka, hunaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
1: Környezetvédelmi szemléletformáló alkotópályázatot hirdetett a Zöld Kör a hajdúsági fiatalok számára. A Veszélyben a Megszokott éghajlatunk című pályázatra 14 és 20 év közötti Hajdú-Bihar megyei lakóhelyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A résztvevők plakátot vagy legfeljebb 5 perces videót készíthetnek arról, hogy mit tehetünk a klímavédelemért. A pályázatokat szeptember 18-án délig lehet benyújtani. Az eredményhirdetést pedig szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából tartják. A fődíj egy kétnapos őszi erdélyi ökotúra. Számolt be róla a Hajdú Press. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb.
0: 10 fok körül van Debrecenben a hőmérséklet. Na jó, lett egy picikével több, 11-12. Ma kellemes, na még egyszer, kellemes késő nyári idő várható, de amellett változékony is, ugye, Daniel?
1: Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
0: Köszönjük szépen! Szóval kellemes késő nyári időjárás, akár 24-25 fokkal, és ez nézzük, meddig folytatódik a héten. Hadd nézzem gyorsan az időkép.hu-n. Ó, hát maradunk 20 fok felett egész héten, annyi, hogy csütörtökön kicsit csapadékos lesz majd az időjárás. Vanda és TV. Most mondjam azt, hogy olyan pocsék idő jön Debrecenben, hogy azt teszi jól, aki elutazik melegebb éghajlat felé, nyaralni mondjuk. Lehet, hogy egy picikét fáj még a buksia az utazás miatt. Hát férfiak, mi már csak ilyenek vagyunk. Mi is készülünk, megsúgom csak halkan. De Tibikém, jól fogod magad érezni egy csodás hölgy mellett, úgyhogy jó utat kívánunk nektek, jó repülést, és tudjátok, bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: Ja, amíg el nem felejtem, Faszekas László vagyok. Kellemes készülődést kívánok.

0: Last Night, a Best FM-en Bruno Mars dalát hallották.
1: Jó reggelt!
0: Egészen frissen, a kedreggelben 11-12 fokra számíthat Debrecenben, és napközben lehet akár 24-25 fok is, sőt, a héten még megyünk tovább. Csütörtökre 28 fokat mondanak. Hát ez már nem késő nyári meleg, hanem nyári meleg lehet. Jó, egy napig, vagy talán kettőig, aztán visszarendeződik a helyzet. Őszies lesz, csütörtök érkezik az eső, utána pedig 23-24 fok, de hát azzal is elégedettek lehetünk. Ma szeptember 15-e van, és kedd. Szép jó reggelt mindenkinek. Az Enikőket köszöntjük. Jaj, kedves kollégák, kedves ismerősök, kedves hallgatók, boldog Enci napot kívánunk hamarosan. A Melittáknak ugyanezt, mert nem Enci napot, hanem Melitta napot, sőt a Doloreszekről és a Lolákról sem fogunk elfeledkezni ma. Ami egy vallási ünnep, Mária fájdalmas anya, vagy fájdalmas boldogasszony napja a mai. Ma van a demokrácia nemzetközi napja, meghallgatunk majd egy hollywoodi definíciót ezzel kapcsolatban, ha kijön rá a lépés, remélem igen. És nagy tisztelettel köszöntjük az igencsak felelősségteljes munkát végző mozdonyvezetőket, mert hogy szeptember 15-e az ő napjuk, a mozdonyvezetők világnapja. Sokan irigylik őket, gyermekkorukban, hát mindenféleképpen. Ez a reggel, az éjszaka után, ami most múlt el pontosan, jön a Quimby egy perccel 7:15 után.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

eye and eye to everyone.

0: finom ez a kis dal, nem? Vance Joyce-t hallották, ez volt a Reap Tide. A reggelben, kedden, a Best FM-en fél hét van. Jó reggel, Debrecen! A híres születésnaposok között mindjárt két íróval kezdjük. Mondjuk azt, hogy fiatalkorunk, vagy akár gyermekkorunk kedvelt írói. Hát Agatha Christie regényeivel talán olyan túl korán nem kezd el ismerkedni az ember, mint mondjuk James Fenimore Cooper amerikai író regényeivel, a Bőrharisnya, vagy éppen az Utolsó Mohikán, ott lehet még sok embernek a könyves polcán, és néha nosztalgiából előveheti, mint ahogy ugyanez igaz Agatha Christie munkáira. James Fenimore Cooper 237 évvel ezelőtt, a krimi istennője, királynője pedig 136 éve született, Miss Marple és Hercule Poirot megalkotója, Agatha Christie, angol krimi író. 102 éve született Lázár György, aki 1975-től 1987-ig volt a minisztertanács elnöke. 85 éves lenne ma Albert Flórián labdarúgó, a császár, az egyetlen magyar aranylabdás, aki 2011-ben hagyott itt bennünket. Hollywoodban mindjárt hárman is ünnepelnek. Oliver Stone, Oscar díjas filmrendező, a Szakasz, a született július 4-én, és mondjuk az Ég és Föld című filmrendező, amit azért emelnék ki, mert hogy ebben a filmben is együtt dolgozott Tommy Lee Jones-szal, aki ma a 80. születésnapját ünnepli. Oscar díjas színész, a következő órában érkezik majd a Man in Black Tommy Lee Jones születésnapján. És akkor egy harmadik figurát is ígértem Hollywoodból, úgy hívják, hogy Tom Hardy, vagy ha úgy jobban tetszik, akkor Eddie Brock, azaz a félelmetes Venom.
1: Jobban teszitek, ha most elhúztok, nem vicc?
2: Mask! Igenis! Igen!
1: Ti tudjátok, én szóltam.
2: Mask!
3: Igen! Mi a
0: korán van még a lövődözésre, úgyhogy legyen egy elég ebből az akciófilmből. Tom Hardy, 49 esztendős, a Venom, az Eredet és a Tabu sorozat sztárjáról van szó. Boldog születésnapot kívánunk neki, és boldog névnapot a Melitták, a Doloresek és a Lolák mellett főnévnaposainknak, az Enikőknek.
4: Köszöntjük Enikő nevű hallgatóinkat! Az Enikő női nevet Vörös Marti Mihály költőnk alkotta meg az ősi Enek névből. Enek volt a monda szerint Hunor és Magor édesanyja. Alakváltozatai Enőke, Enci, Eni, Enike. A név legismertebb viselői Détár Enikő színésznő műsorvezető, Eszenyi Enikő színésznő és természetesen ön kedves Enikő, aki most a rádiót hallgatja.
0: Vagy a rádióban dolgozik! Marvai Szűcs Enikőnek küldjük szeretetteljes üdvözletünket! De kár, hogy nem találkozunk ma, mint hogy Eszenyi Enikővel sem, neki is ma van a névlapja. Jöhet egy kis csable csacsi így reggel, így gyomorra? Akkor mutatom a kedvenc részemet a 80-as évek ikonikus magyar filmalkotásából.
5: Mi van itt?
6: Ne törődj vele. Hogy
5: írom? Hálóka, Iza vagyok.
7: Mi van itt? Mi folyik itten?
6: No, hát nem kell válaszolni, hát semmi köze.
7: Micsoda, még hogy semmi közem, amikor a saját konyhámba...
6: Hát nem kell válaszolni. Hát meg van dumálva. Konyha, ez akkor a 50-50. Hát le van tárgyalva. Annyi, sics úgy. Vacsora van. Kész. Vége.
0: Sőt, nem is a 80-as években, a 90-es években készült, és nagyszerű színészek, Eszenyi Enikő mellett Drága jó papfera és Gáspár Sándor. Na, csapjunk le a következő slágerre. 1991 egy nagy kedvence volt a Naughty by Nature, és az Jó Dög Mi, OPP, DJ, KG, ma 57 éves a Naughty by Nature-ből.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, egy utazáson üzleti lehetőségek tárulnak fel, érdemes minden egyes új ötletet, tervet rendkívül komolyan venni. Bika, ha olyan feladata adódik, amivel hiányos ismerete miatt nem boldogul, bízz a szakemberre a dolgot, feleslegesen ne idegesítse magát. Ikrek, ha nehéz feladat előtt áll, ne aprózz el az erejét, koncentráljon a sikerre, és ez már önmagában is óriási előrelépést jelent. Rák, szerelme megunja az ön társaságát, és szakítani akar, ne hagyja, beszélje meg vele a történteket. Oroszlán, a munkája nehéz követelményeket támaszt önnel szemben, ne adjon hangot az elégedetlenségének, mert könnyen előfordulhat, hogy kirúgják az állásából. Szűz, lendülete, érdeklődés egy nagyobb ingatlan ügylet felé fordul, ezen a területen is érhet el eredményt, megteremtheti jövője szilárd alapjait, frissítse fel korábbi üzleti kapcsolatait. Mérleg, most a hivatása a legfontosabb, ahol nagy kihívások és lehetőségek várják, a tanulás nincs korhoz kötve, és a családjában is ezt támogató változások következnek be. Skorpió, kedvező állásajánlatot kap, ne aggodalmaskodjék, ez esetleges költözést is jelenthet. A visszaút lehetősége viszont mindig megvan. Nyilas, rendezni tudja régi adósságát, és ez nagy megkönnyebbülést okoz. Kockázat nélkül persze a továbbiakban sem lehet nagy sikert aratni, de a rizikót mindenképpen csökkenteni kell. Vak, nagy szükségét érzi annak, hogy munkáját elismerjék és tiszteletben tartsák. Végre olyan barátokra talált, akik szinte hódolattal hallgatják mondandóit. Vízöntő. Ha van valami, amire már régóta vágyott, és az törvényesen az öné lehet, igyekezzen megszerezni. A bolygók kedvező lehetőséget teremtenek a szerelemre is. Alak. Alig, ha nem mások helyett is önnek kell dolgoznia. Az üzleti életet kísérő bizonytalanságok növekedéséből adódóan nem engedheti meg magának, hogy kockáztasson.

0: Mester Tamás és a Szabadítsd fel a Best FM-en a kedd reggelben. Jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en. Most írja Betty, hogy éppen betelepítik a madárkát Szabó Kálmán utcában a Trafi Boxba. Jó, akkor a kalitkában már ott figyel a kis jószág. 500-540 és 39-33-104, ha önnek is lenne egy közlekedési információja. Apropó közlekedés, megvan már, hogy hogy jutnak el holnap a UD-re? Holnap lesz a UD. Ma reggel már kérdezték a hallgatóink, hogy mikor kapják meg a jegyet, amit megnyertek. Hát kérem, még ma reggel is lesz játék, majd 8 és 9 óra között, és amikor minden játék lement, akkor egyszerre küldjük elektronikus úton ki a belépőket a szerencsés nyerteseknek, és hát holnap akkor egyetemi tanítmító. A DKV erre készül most is, mint minden évben eddig. Sűrűbb közlekedés lesz a UD idején. Holnap 6:30-tól rendezik meg, tehát a Nagyerdei stadionban a UD-t. A rendezvényre való könnyebb eljutás érdekében az 1-es villamos, a 22-es és a 24-es autóbuszok vonalán rásegítő járatokat indítanak, valamint lesz éjszakai autóbuszjárat is C1, C2 és C3 jelzéssel. Részletek a dkv.hu-n.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Szóval Szabó Kálmán, csak óvatosan, és hello Debrecen! Jó reggelt a 104,6 MHz-en. Exotikus tájakra indulunk. Egy kis Punjabi következik most 8 perccel 7 óra előtt.

0: reggel.
1: Ez a Best FM és a Best reggel.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Lano és a Starboy. Mindjárt 7 óra van, úgyhogy jön a villám derbi, de előtte elmondjuk, hogy hol ne legyen derbi az utakon. Több okból kifolyólag. Az egyik, ez pontosan egy ilyen kifolyó ok lesz majd. Szervusz, jó reggelt neked!
1: Szia, Csaba vagyok. A Vámospécsi útról akarnék annyit jelenteni, hogy az úton van valamilyen folyadékszerű valami, hogy nagyon csúszik, hogy vigyázzanak. De hogy hát igazából a Veres Péter utcától a Létei kereszteződésig jöttem már el, és itt látom végig, hogy valami autóból folyt ki, de nem kevés mennyiség.
0: Úgy ám, Zsolt is jelezte szinte veled egy időben Viber üzenetében, hogy óvatosan vezessenek a városba befelé, Vámospércs felől, a Debrecen táblától az újonnan átadott kereszteződésig valamiből folyt üzemanyag, csúszós anyag, nagyon óvatosan, jó? Aztán itt van még Imre barátunk közlekedési információja is. Ez a busz végnél egy műszaki hibás Mercedes busz. Jól értelmezem, Imikém? Volán busz állomás előtt, akkor az a külső vásártéren lesz, és valószínű, hogy műszaki hibás busz, vagy csak ott várakozik. Na, akik várakoztak arra, hogy végre voksolhassanak, nem kell már további. Itt vagyunk, és mutatom a ma reggeli, kedreggeli három versenyzőnket. Dániel Figergő! Úgy látom, Lea még mindig szereti ezt a dalt. Nagyon helyes. Mi is szeretjük. Örömmel játsszuk akár Gabi kedvéért, vagy Éva kedvéért. Remélem, Gabikám meg volt tegnap Bertinél a születésnapos ünneplés. Gondolom, ő erre a dalra fog szavazni. BTS Dynamite! Na, Bertold? Nagyon finom volt a pizza, meg is hiszem az. Reggel informátorának és születésnapi ajándékként sem volt rossz, és akkor meg is jött Bertold a kettesével, ezt vártam, de vajon kiküld ma egy hármast. 80-as évek legkülönlegesebb dala. Szájjal, kézzel meg lábbal előadva. Don't worry, be happy. Az a cappella nagymestere, Bobby McFerrin, aki már Debrecenben is vendégeskedett egy koncerten, és na, melyik dalt hagyta ki a koncert repertoárjából? Na, melyiket? Ezt. De mi nem hagyjuk ki.
2: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: Dániel Figergő 1-es, BTS 2-es, Bobby McFerrin 3-as.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
4: Reklám.
5: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
4: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
6: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével!
7: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
9: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán az Európai Mobilitási Héten. Játsz velünk szeptember 16 és 22 között. Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50 000 forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.
10: Ez reklám volt.
11: A Best FM-en.
12: Történelmi mélyponton a diákok szövegértési teljesítménye, átadták az első Galiba Vándor díjat. Ismét időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
13: Hírek a Best FM-en.
12: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
14: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnélik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen, nyúlnak hozzá.
12: Átadták az első Galiba Vándor díjat Debrecenben, amelyet a közönség a Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola részére ítélt oda. A szavazatok szerint a két induló kiskocsia volt a legötletesebb a gyermekfesztiválon. A díj célja, hogy évről évre elismerje azt az alkotást, amely a fesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. A Vándor díj minden évben új gazdára talál majd, így a szervezők egy új hagyományt is szeretnének teremteni a rendezvényhez kapcsolódóan. A kezdeményezés a kreativitást és a közös alkotást is ösztönzi, miközben a gyerekek és családok számára is emlékezetes élményt kínál. Számolj be róla a Te Hír. Újabb időközi önkormányzati választást tartanak Hajdúböszörményben. A helyi választási bizottság döntése alapján a hármas számú egyéni választókerületben november 22-én járulhatnak ismét urnákhoz a választópolgárok. Az előzmény, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson Kocsis Jánost polgármesteré és egyéni önkormányzati képviselővé is megválasztották, ő azonban később lemondott a képviselői mandátumáról, emiatt a körzetben új képviselőt kell választani. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet majd voksolni. Írta a haon.hu. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdú-Biharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
0: Köszi, Dani, és köszönjük a sok-sok szavazatot. Robikám, mi a helyzet? Későn ébredtetek? Azt írja, Laci, nagy késésben vagyunk, de egy gyors szavazat lenne, mégpedig én és Luca a kettes ajánlatra, tehát a BTS-re szavazunk. Úgy látom, hogy Borkájéknál anya, Borka, Lotti, teljes az egyetértés. Ott mindannyian egy és egyes szavazattal érkeztek, hát az egyet számít, nem hármat. Természetesen. Na de, vajon, hogy ki lett az első? Vagy a második? Óriási derbi volt. Egy hazai kedvenc és egy külföldi kedvenc között. Már csak az a kérdés, hogy melyik külföldi kedvenc között? Adrienéknél apa szavazott rá csupán.
15: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: Anya és a gyerekek az egyesre, de vajon ma reggel anya és a gyerekek, vagy apa nyert? Na, mutatom! A dal, amelyhez az elkészült videóklipben az örök bolondos Robin Williams is ott bohózkodik, most valahol fenn a Mennyországban. Don't hurry, be happy, Bobby McFerrin és a ma reggeli villámvoks első helyezettje. Hú, nagyon komoly verseny volt, de egy picivel csak sikerült nyerni a 80-as évek egyik nagy kedvencének. Ez érkezik 8 perccel, 7 óra után.

0: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
1: Jó reggelt a Best reggellel.
2: És együtt biztatjuk egymást a tempós haladásra és a biztonságos időben célba érés. He? Na he? Sikerült, Robi? Nem, azt mondja Robi, hogy ő haladna, de reggel nagyon sok a jármű. Csupán 5 perc, ennyivel indultunk később, és ennyit jelent. Na igen, az időzítés az nagyon jó, és nagyon fontos, a reggeli villámvoksban is jól tetszettek, és rengetegen ma reggel időzíteni, úgyhogy úgy látom, Adrien visszajelzéséből apa már le is nyomta a győzelmi táncot a lőtérnél, a sorompónál állva. Don't worry, be happy, azóta már biztos felengedték a sorompót, és lehet haladni tovább. Haladjunk mi is, mégpedig a harmadik helyzet, ami a BTS lett, illetve egy közlekedési információ van, ami tőled érkezik most. Hello! Jó reggelt a Best FM-en!
3: Ja, Ricsi vagyok. Hajdúhatház belterületén a Bubistál postál kütele a fehér teát.
2: Hajdúhatház belterülete. Fehér színű autó, Debrecen Szabó-Kálmán utca, aktív trafibox, és figyeljenek a Vámospérty úton közlekedők, mert több hallgatónk is jelezte, hogy kifolyt valami nagyon csúszós anyag, lehet kocsiból olaj, benzin, fene tudja, semmi nem jó, és főképpen azért nem, mert nagyon csúszós lett az út a Vámospérty úton is, csak óvatosan. Szavaztak ugyan, de sokkal kevesebben, mint Daniel Fire, vagy Bobby McFerrinre, a BTS dalára. Az előbb egyébként Daniel Fi Gergő a Párnograsztal adta elő a dalát. Nem szeretnék spoilerezni, de a Párnograsztnak még fontos szerepe lesz majd ma, főképpen a játékos kedvű hallgatóink esetében, a következő órában áll.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban. Ebes, Forrás utca 2.
3: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu található elérhetőségeinken.
4: A Hajdúhús és a Marneval bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótármérj, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
5: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatonya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatonya.hu oldalán.
6: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. Civisbeton.hu.
7: Civisbeton.hu.
6: A megbízható alap.
5: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
8: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
9: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
10: Igen.
9: Szerintem én is, a Cseriva gépnél.
10: Óriási.
9: A Mikepércsi út 73/C-ben.
11: Így van, gyerek.
12: A reklám után újra
13: Debrecen zenei kedvencei.
12: Megállás nélkül.
14: Hi, we're the Pussycat Dolls.
15: Hi, this is Lionel Richie.
16: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
17: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
12: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
13: A Best FM.
12: A Best FM.
13: Best FM.

0: Alla Song, Naughty Boy a Best FM-en, 7:30 múlt, 1 perccel, jó reggel Debrecen, és jó reggelt a Sámsoni úton, Nóra jelentkezik be, onnan azt mondja, hogy hatalmas a dugó. Nóra, én most hadd ne emeljek ki senkit, hogy ki állhat, vagy mi állhat ennek a dugónak a hátterében. Sokan közlekedünk, legyünk kicsit türelmesek, akár személyautóval, akár busszal, akár motorral, remélhetőleg az úton nem kerékpárral, vagy elektromos rollerrel közlekedünk, figyeljünk oda egymásra is ezzel. Baleseteket előzünk meg, és sokkal kellemesebben, mosolygósabban indul a nap. Mi erről szeretnénk gondoskodni Debrecen kedvenc rádiójában, ahol elmondom azért, hogy a Szabó Kálmán utcában aktív a Trafibox. Aztán írt nem sokkal ezelőtt Dani, hogy Berettyóújfaluban a Trafibox helyett most már fix sebességmérő kamera van telepítve. A Vámospirsi úton valami csúszik, óvatosan tessenek arnyomni a gázpedált. Amúgy sem nagyon lehet, gondolom, a kedreggeli csúcsforgalomban. Ma szeptember 15-e van, az Enikőket köszöntjük a nevük napján. A hallgatóinkat és a kolléganőket. Boldog névnapot kívánunk nektek! Hollywood két ikonjával folytatjuk, mind a kettőnek ma van a születésnapja. Gondolom, ilyenkor volt közös ünneplés Oliver Stone-nal és Tommy Lee Jones-szal. 80 éves lett ma Oliver Stone, Oscar-díjas filmrendező, a Szakasz a született július 4-én és az Ég és Föld alkotója, ma meg a JFK-é és a Született gyilkosoké, azt mondtam. Mondani kell, mert hogy együtt dolgozott ebben a filmben a másik születésnapossal, aki szintén 80 esztendős. Őt úgy hívják, hogy Tommy Lee Jones, igen, a JFK-ben is játszott, az Ég és Földnek ő volt a férfi főszereplője. A Született gyilkosokban is, mindamellett, hogy együtt dolgoztak több filmben, szoros barátság köti őket össze. Érthető, egy napon születtek, és sok-sok Oscar-díjas alkotásban szerepeltek és alkottak. Ma 80 éves lett Tommy Lee Jones, úgyhogy kedves Best FM rádió hallgatók, napszemüvegeket feltenni, hát nem elsősorban a szemben sütő nap miatt, hanem azért, mert elővesszük K-ügynökkel a neutralizátort.
1: Az ember okos, de nagy tömegben buta és hisztérikus állattá válik. 1500 éve mindenki szentül hitte, hogy a Föld körül forog a világ. 500 éve mindenki szentül hitte, hogy a Föld lapos, és 5 perce maga még szentül hitte, hogy a Földön csak emberek élnek. Vajon mit fogunk hinni holnap? Szeretné érteni a dolgot? Nehéz lenne. Én csak annyit ígérhetek, hogy holnap reggel semmire sem fog emlékezni.
2: Az ilyesmit nem olyan könnyű elfelejteni.
1: Látod már ilyet, fiam?
3: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Minden szerelmes nőt meg lehet nevelni. Az a férfi, akit szeret, átformálhatja. De csak a szerelmes nőt, s csak az, akit a nő szeret.

Napsütése, szép reggel Debrecen, ez a Best FM Shakirával és a nyár egyik nagy slágerével, most meg egy programajánlóval, kettő darab program abban a program sorozatban, ami tegnap indult el, Térei könyvünnep, és ma is folytatódik, egészen péntekig tart, mondom a mai választékot, 5 órától a Mélius Központi Könyvtárban a Térei könyvünnep keretén belül az idén 80 éves Csénagy Ibolya irodalomtörténész köszöntése lesz. Aztán pedig 6:30-tól szintén a Mélius Központi Könyvtárában Húzódjál közelebb a Körömvirág Együttes verskoncertje Kinde Anna Mária költő emlékére. A programokhoz jó szórakozást kíván a Best FM, ahol az aktualitások után irány a múlt, mégpedig egy zenetörténelmi esemény történt ugyanis 1962. szeptember 15-én, egy hasonló napon, mint a mai, hogy Brian Epstein, a producer, 4 liverpooli fiút vitt el a londoni Daily Mirror szerkesztőségébe, Peter Jonshoz. A beszélgetés végére Jones úr megállapította a zenekarról, hogy nem lesz belőlük semmi. Na kérem tisztelettel, a 4 fiúra gondolom már ráismertek, ők voltak.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause time is flying in a one-way direction.
1: A brazil származású Eurodance énekesnő Regina legnagyobb slágere 1997-ben. Ilyen dalokra táncoltunk a Dizsikben. Ez volt a Day by Day. És hogy 2026-ban milyen dalokra táncolunk a diszkókban, például ilyenre.

0: Az Ankara Echo-zal kezdünk, aztán köszöntjük majd nem csak az Enikőket, hanem a Lolákat is a nevük napján. Például őt! Már ami a művész nevét illeti Lolácskának. Ami pedig a híres születésnaposokat illeti. Szeptember 15-én. Nem a gitármágus Mike Oldfield, hanem az ő dalát előadó Maggie Riley ünnepli ma a születésnapját, úgyhogy lesz egy kis diszkográfia a hölgytől. Nyilván ennek a csúcsán a Moonlight Shadow. De hogy mi lesz a holnapi tanítvító csúcsa, lehet, hogy az a zenekar és az a dal, amellyel majd a következő órában játékra invitáljuk Önöket.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kell a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
4: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
5: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
6: Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
7: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
8: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Megrendezik a második jégvirágkarnevált, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna, újabb kávítószerügy Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
11: Hírek a Best FM-en.
10: Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Cívisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirágkarnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virágkarnevál különleges téli változatával, írja a Dehír. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázz a munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Káder Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
12: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, míg a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
10: Debrecenben 4, Hajdúböszörményben 2, Tégláson, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Egyeken és Polgáron pedig egy-egy helyszínen készülnek a bringázóknak. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a hajdubiari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tárolórekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres-sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 g-nyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdu Press.
0: Olyan szép napsütéssel indul a mai reggel, 13 fok van Debrecen, Dani mondja a folytatást.
9: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu
10: 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdúviharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.
0: Akár 26 fok, kellemes késő nyári idő, azért itt hívnám fel a figyelmüket, hogy az esti órákban rendesen lehűl a levegő, például a Nagyerdőben, holnap este, úgyhogy lesz majd, aki felfűtse a hangulatot a Nagyerdei stadionban.
11: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után keressük az óra judéi fellépőjét. Ha meghallod, hívd mielőbb az 500-540-et és nyerd meg páros belépődet a judéire.
0: Ön is ott lesz másodmagával? Akkor időzítsen jól, mert ebben az órában
13: meg a világ, meg a fű és a fák gyönyörű és a tél, ami nincs, gyere nyár, vetek.
0: Kivételesen a Párnó Grasztól érkezik a fúj meg szél.
13: Leállj meg, igéz, keserű, édesem, azt, amit csak lehet.
0: És amikor meghallják, nincs más dolguk, mint
11: a hívható telefonszám 500-540.
0: Játék. Ebben az órában is nyerd meg páros belépődet a holnapi Monstre egyetemi tanévnyitósorra, a jubilomi judére. Csak figyelned kell. Egyebet nem kérünk. 7 perccel 8 óra után ez a Best FM és az Ankara Echoes.

0: vele. Ettől visszahoznak utcák és közterek. Mindenki törött, hiatal mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Azok a 90-es évek. Most
2: a Best FM-en.

0: Moviba.
1: Sziasztok.
0: Suliba. Munkába menet.
2: A Best reggel ott van veled.
3: És együtt köszönt mindenkit a 104,6 MHz-en. Sok-sok informátor és sok-sok szavazó. Egy órával ezelőtt meg volt a villámvoks. Ebben az órában megjátszunk. Rengetegen szeretnének legalább olyan sokan nyerni egyet a UD-re. Még nem volt az óra muzsikája. Párnograsztot várunk. A következő, hát szűk 45 percben bármikor felcsendülhet. Az a dal, amit egyébként mi nem ebben a verziójában játszunk, hanem tudjuk, hogy melyikben szokta a szél fújni. De most mi a párnograsztos választottuk, mert hogy holnap ott lesz a tanítvító Sóna Judén, a párnograszt is. Ma meg évadnyitó, ami a Kodály Filharmóniát illeti. Remélem nem felejtették el, ma este 7 órakor évadnyitó koncert, a Kodály Filharmonikusok és a Kodály Kórus évadnyitó koncertje. Jó szórakozást kívánunk hozzá, és boldog névnapot kívánunk szeptember 15-én a Demokrácia napján. Erről szerintem még majd szó lesz, talán ebben az órában. Szóval boldog névnapot kívánunk az Enikőknek!
4: Boldog névnapot, boldog névnapot!
5: Köszöntjük Enikő nevű hallgatóinkat! Az Enikő női nevet Vörös Marti Mihály költőnk alkotta meg az ősi Enek névből. Enek volt a monda szerint Hunor és Magor édesanyja. Alakváltozatai Enőke, Enci, Eni, Enike. A név legismertebb viselői Détár Enikő színésznő műsorvezető, Eszenyi Enikő színésznő és természetesen önkedves Enikő, aki most a rádiót hallgatja.
3: Vagy éppen a rádióban dolgozik Marvai Szűcs Enikő. És a hallgatóink emlékeztettek arra, hogy ne feledkezzünk el róla sem.

Milyen durva, hogy akkor is ismerték a porlevest, a kőporlevest a kőkorszakban, és igen, az aktuális bejátszás nem, az aktuális belpolitikai történések miatt jött, Frédivel és Bénivel, hanem azért, mert ma ünnepli a névnapját. Flintstone, Enikő és Lola, mert hogy nem csak az Enikők, a Melitták, a Doloreszek, és ő is, bár csak a művész nevét illetően, mert ugye Judit, ő is ma ünnepel, 10 perccel, 8:30 előtt.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetés élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
3: Hallja ezt? Ez nem csak egy steak, ez a mirázs, ahol a tűz dolgozik. A kések villannak, és minden falatnak története van. Wagyu, prémium steakek, látványkonyha, koktélok, és az az este, amire holnap is emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
4: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútorbolt, Salétrom utca 5.
6: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő! Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel.
7: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe!
6: Orient Lakó Park, Kelemen ügyvédi iroda Debrecen.
8: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
9: A reklám után újra
10: Debrecen zenei kedvencei.
9: Megállás nélkül.
11: Hey, I'm Dua Lipa.
12: Hey, this is Justin Timberlake.
13: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
14: Hello, I'm Phil Collins.
9: Bárhol is vagy. Bárhol is vagy. Ott van veled.
10: A Best FM.
9: A Best FM. Welcome to Central Bay.

lassul a szerelvény, lassul a mozdony, nem, még most nem kell telefonálni. Oké, hogy good luck, babe. Sok szerencsét kívánunk a játékhoz, ami még mindig nem következik, de ha már itt a lassú szerelvényekről beszéltünk, akkor említsük meg, hogy ma van a mozdonyvezetők napja, néhány érdekesség szeptember 15-ével kapcsolatban. Vallási ünnep a mai, Mária fájdalmas anya, vagy fájdalmas boldogasszony napja. Aztán ma van a mozdonyvezetők napja, és egy 2008-as ENSZ határozat alapján ma van a demokrácia nemzetközi napja is. 97 éve történt, hogy Alexander Fleming felfedezi a penicillin antibiotikumi hatását. 64 évvel ezelőtt a Poltava szovjet hajó megérkezik Kuba partjaihoz, és ezzel 1962-ben megkezdődik a kubai válság. És ha már hajózás, akkor 55 éve annak, hogy megalakult a Greenpeace 1971-ben, a kanadai Vancouver Greenpeace felirattal a zöld vitorlán kifutott egy hajó, és innentől datálják a Greenpeace születésnapját. És ma van a születésnapja az énekesnőnek, aki azért szólóban is megmutatta magát, de az igazi nagy sikereket mégiscsak alkotótársának, a világhírű gitárosnak, Mike Oldfieldnak köszönheti. Igen, Maggie Rileyről beszélek, a skót énekesről, aki ma 70 esztendős. Úgyhogy jön a szubjektív top 3. A harmadik helyen egy szólódala, az Every

aranyosan csengő hangját azért a legjobban a Moonlight Shadowban élveztük, élvezhetjük most is. 70 esztendős lett ma Maggie Reilly. 3.49 van.

0: Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, a játékra szeretnék jelentkezni.
2: Csókolom, nagyon nem volt nehéz kikövetkeztetni, hogy valószínűleg most jön a játék, mert hogy mindjárt vége ennek az órának. És eddig még nem volt. Kikre vadásztunk ma reggel?
1: A Pannogras.
2: Igen, és ez volt a Fúj meg Szél. Ki van a vonal végén? Ez itt a Best FM.
1: Dobránné, Szalai Renáta.
2: Hello, Reni! Tudod, mit nyertél?
1: Két darab Judei belépőt.
2: Pontosan. Gratulálunk is, jó bulizást holnapra.
1: Köszönöm szépen.
3: Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel az ősz legnagyobb debreceni zenei eseményén. A Judéen.
2: Meg szeretnénk nyugtatni mindenkit, aki éppen azért aggódott még ma reggel, hogy nyertem, de még nem kaptam meg a jegyeket a játék lezártával. Ez szerintem most bekövetkezett a mai napon, vagy legkésőbb e-mailben elektronikus úton fogjuk továbbítani a holnap estéig szükséges páros belépőket. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek. És tényleg vége az órának.

0: együtt hagytam.
1: Megemlékezünk majd Samuról, azaz Bencsik Sándorról. Fontos alakja volt Debrecennek és a zenei világnak. P-Mobile, P-Box, még utcát is neveztek el róla. Van egy 74 esztendős Bencsik Sándor. És érkezik majd az amerikai szépség. Mert hogy 27 éve volt ennek az Oscar-díjas filmnek a bemutatója, Kevin Spacey-vel 1999-ben. És milyen remek muzsikája volt ennek a filmnek, Jakarta fogja előadni.
2: A jó zenékből sosem elég.
3: Hamarosan folytatjuk.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
6: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
7: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
8: Igen.
7: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
8: Óriási.
7: A Mikepércsi út 73/C-ben.
6: Így van, gyerek.
9: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
10: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakaszabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
11: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis Kertészetben a Balmazújvárosi úton.
12: Ez reklám volt.
13: A Best FM-en.
14: Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV, ma van a Limfóma világnapja. Hajdúsági fiataloknak hirdettek pályázatot. Kis Dániel vagyok.
15: A Best FM-en.
14: A debreceniek véleményét várja a DKV egy új felmérésben. A közlekedési társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, milyen tapasztalataik vannak a járatokról, a szolgáltatásokról, illetve mely területeken tartanák fontosnak a változtatásokat. A társaság szerint a visszajelzések segíthetik a közösségi közlekedés további fejlesztését és az utazási szolgáltatások javítását. A DKV arra kéri az utasokat, hogy minél többen vegyenek részt a felmérésben és osszák meg tapasztalataikat. Számolj be róla a dehir.hu. Ma van a limfoma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta a rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
16: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, unaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
14: Környezetvédelmi szemlélet formáló alkotópályázatot hirdetett a Zöld Kör a hajdúsági fiatalok számára. A veszélyben a megszokott éghajlatunk című pályázatra 14 és 20 év közötti Hajdú-Bihar megyei lakóhelyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A résztvevők plakátot vagy legfeljebb 5 perces videót készíthetnek arról, hogy mit tehetünk a klímavédelemért. A pályázatokat szeptember 18-án délig lehet benyújtani. Az eredményhirdetést pedig szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából tartják. A fődíj egy kétnapos őszi erdélyi ökotúra. Számolt be róla a Hajdú Press. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék, eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Smith és az énekes legcsodálatosabb dala, az I'm Not The Only One, Debrecen kedvenc rádiójában.
1: Ébredjen ránk! Ez a Best Reggel, sok zenével és friss hírekkel.
0: És egy kis segítségkéréssel és segítségnyújtással kezdem utóbbival, mert hogy van ám talált telefonunk, és keresünk motor plusz kulcsot. Nézzük a telefont először. Nikiék jelezték, hogy találtak egy mobiltelefont, le is fotózta. Most reggel a zebránál a Tóciba, a Dorottya utcai buszmegállóval szemben. Aha, jó, megvan most már, szóval a Tócos kertben a telefonon, hát a háttérképén nem is tudom mi. Talán, ha nem próbálta volna még a gazdi, hívja fel a telefon, mert úgy látom még nem merült le, és akkor Nikiék felveszik, és össze lehet hozni a találkát. Ha meg nem, akkor itt vagyok én, 500-540, és ha felhív a telefon tulajdonosa, akkor majd én megadom a becsületes megtaláló telefonszámát. És keressük a becsületes megtalálót, mégpedig egy motor slusz kulcsot illetően. Ez egy piros kulcs, rajta egy motor távirányító, és egy ilyen bukós is a kulcstartón hagyták el. Az egyik kedves hallgatónk, Tibi. A Csapó utcától a Létai utcáig bárhol felelhették a tegnapi napon. Ha megvan, akkor csak a Best FM 500-540, és akkor két közlekedési információ. Most írja Hajni, hogy a Vértesi úti vasúti sorompó 20 perce lezárva. Ha valakinek nagyon sürgős, akkor ne keressen arra felé Egér utat, mert durva sor alakult ki a Vértesi úti vasúti sorompónál. És sokan keresnek Egér utat a Szervíz úton, a Hajnal utcában, és nagyon sokszor felhajtanak a Szervíz útra, az Attila téri templomnál. Azt üzeni Zsuzsi mindenkinek, hogy egyrészt nem nagyon célszerű felhajtani most, mert hogy lezárták, hiszen tudjuk a hírekből, hogy a szervízutat felújítják. Tehát ha valaki azért hajt fel a szervízútra, hogy majd úgy megkerülve a sort az Attila téri templomnál Egér utat nyer, most nem fog, mert hogy le van zárva a felújítás miatt. Zsuzsi, köszönjük a tájékoztatást. Egy debreceni ikonnal folytatjuk. Debrecenhez fűződik élete jelentős időszakában a munkássága. Úgy hívták, hogy Bencsik Sándor. Samu, aki 87-ben 35 évesen hunyt el.

milyen együttesekben játszott. A Gerazol után volt ugyebár a P-Mobile együttes, amelynek tagja volt, és amelynek, mármint ennek a dalnak a szerzője.

valóban a 70 éves sikerén a Sashalmi Szigma együttesben kezdte, majd megfordult a Beatrice-ben, az igazi áttörés meg a Gera Zoll jelentette neki, aztán jön a P-Mobil, 73-tól 1980-ig motorja, és meghatározó dalszerzője volt a P-Mobilnak. Ahonnan 80-ban Cserháti Istvánnal, ami Pityinkkel kivált, és megalapította a Pandora's Boxot, a P-Box együttest. Hát Debrecenben azóta is őrzik az emlékét, hiszen utcát neveztek el róla. A Tarján utcával párhuzamos kis utca, a Nyulasváros részben a Bencsik Sándor utca. Samu emlékére 74 esztendős lenne ma. Ez a dal is az ő remek műve, amit egyébként emlékdalnak írtak. Megvan ugye, hogy kinek az emlékére? Radics Béla emlékére. Úgyhogy érkezik most a P-Mobil. A rock tenorokkal és Deák.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
2: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
3: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek

0: Ausi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
2: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.

0: Debrecen egyik igazi nagy kedvence. Tulajdonképpen az elmúlt hónapok egyik legjobb hazai felvétel, és milyen jó azt mondani, hogy egy balmazújvárosi hölgy énekli. Nagy Bogi. Na nézem közben a születésnaposokat. Nem, még nem most sorsoljuk őket, mert még csak 9:45 van. De látom, hogy lesz itt balmazújvárosi hallgatónk is, sőt, lehet reménykedni Balmazújváros mellett Bárándon, Mikepércsen, Nyíracsádon, akár Ebesen, Hajdúsámsonban, mit mondjak még, Ibrányban, és természetesen tehát Debrecenben, hogy valaki megnyeri majd a kis angyal tortáját. Sorsolás hamarosan itt a 104.6-on, ahol jó hír, mozgásba hozzuk minden reggel. Mozgásban jött a Vértesi úti vasúti átkelőnél a sorompó, tehát, ami le volt zárva legalább 20 percig, most már minden oké, és remélhetőleg a sor is egyre kisebb. A zenei kedvencekből azonban nem fogyunk ki, most egy filmbemutató évfordulóján jön az amerikai szépség Kevin Spacey-vel, és annak az apropóján, hogy 27 éve 1999-ben mutatták be, szeptember 15-én ezt az Oscar-díjas filmet.
1: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
2: Ez a feleségem, Caroline. Látjátok, hogy megy a metsző olló nyela a kerti cipőjéhez? Ez nem véletlen. Ezt még már a puszta látványa lefáraszt. Nem volt mindig ilyen. Régen boldog volt. Ha. Régen boldogok voltunk.
3: Remélem látom holnap is.
2: Elvesztettem valamit. Nem tudom pontosan mi az, de... tudom, hogy nem voltam mindig ilyen kába. De tudjátok mit? Sosincs késő megtalálni, ami elveszett.
1: Egy filmzene most a Best FM-en.

0: The Last One a Best FM rádióban, és ez tényleg az utolsó, már ami a reggelt illeti muzsika, mert hogy 5 percünk van 10 óráig hátra, és egy születésnapi tortánk, valamint a reggel informátorának járó melancs pizzánk. Ezzel is készülünk, de nézzük először a születésnaposokat, kik nyerhetnek ma tortát a kisangyaltól. Például Liszkás Dália, aki ma 10 esztendős lett, mama köszönti abba Liszkás Dáliát. Remélem, jól olvastam a nevét. Ebben a tanévben is nagyon ügyes legyél. Ezt üzeni a mama a művészeti szakkörben, és fejlesz tovább az adott tehetségedet. Kedves Líviának is kedves üzenetet szeretnénk átadni a 13. születésnapján anyuká és az apukája nevében. Vértesiné Bálega Barbarát az édesanyja nevezte, Tóth Albertről pedig Rozgonyi Zsuzsa nem feledkezett el. Figyelj, Albi, bocsánat, idéznem kell Zsuzsit. Nyugger, hallgass a fiaidra. A kocsit tudja az utat, te csak vezesd ide, meglepetés vár rád. Este várlak, most ne hagyd ki, puszi. Hát még lehet egy születésnapi torta is vár rád majd, Albert, ha te nyered Debrecen kedvenc rádiójának az ajándékát. De nyerheti Szanyiné Torda Mária, az egész család nevezi, aztán Bugyóné Éder Anettet, ő Lenke és Laci, Balmazújvárosban. Tóth Béláné Erzsike, Csajkó István is nyerhet. A Daku család jóvoltából Fekete Leventét, a Malibu koktél királynői Nóri Andi és Nati köszöntik. Gáfi Lászlót, Mónusa Huga, Laciék, azaz öcsi Finnországban élnek, de minden évben hazajönnek 3 hétre, és itthon ünnepli a születésnapját. Akkor most is itthon? Szuper, majd megkérdezlek öcsikém, hogy megye már a Kalevala, ha álmodból felkeltenek, akkor is. De na nem a magyarul mindenkinek megy, játszott vejne möjnen újja, harsogott a hárfa hurja, mondjuk finnül, ha ott éltek. Kálmán Milán ma a 6. születésnapját ünnepli, Pünkös Petra és Pünkös Bettina az Ikrek Nyíracsádban. 22 esztendősek lettek, mondok még torta esélyeseket, például Nagyné Gergely Judit, Harangi Jánosné, Halászné Erika, Nagy Edit, és Sánta Beatrix, akit a lánya Stella és az anyukája Zsuzsi köszönt. És akkor ki nyer tortát ma? Kik nyernek egészen pontosan tortát? És hogy kik köszöntik őket? Már is kiderül.
1: Halló?
2: Halló, Mária?
1: Igen.
2: Mondjátok meg Máriának, hogy szeretem. Van ez a nóta, megvan, ugye?
1: Nagyon megvan, igen. A férjem énekelte ma reggel.
2: Tényleg énekelte ma reggel? Hány év után?
1: 48.
2: Micsoda úriember. 48 lesz decemberben?
1: Így.
2: És még mindig így ébreszti ezen a gyönyörű napon, hogy mondjátok hát, Máriának, hogy szeretem.
1: Pontosan.
2: És az unoka mondta már a nagymamának, hogy szeretem?
1: Minden nap.
2: És a
1: csak találkozik.
2: És a nagymama mondta már az unokának, hogy szeretem?
1: Hát az természetes.
2: Tulajdonképpen már a hétvégén, nem Mária?
1: Így van, így van.
2: De nem csak a névnapja miatt.
1: Nem.
2: Mert az a hétvégén nem. Volt a névnapja?
1: Hát igen, 12-e, 15 meg a szülinapunk együtt az unokámmal.
2: A kis unokával, akit úgy hívnak,
1: így
2: hogy?
1: Van. Hanna.
2: Hanna. Szanyi.
1: Szanyi
2: Hanna.
1: Zoé.
2: Hány éves ma az unoka?
1: 5.
2: 5 éves. Hát a nagymamát halljuk, hogy fiatalos, mint mindig.
1: Igen, én meg örök 20 vagyok.
2: Örök 20. Adunk egy 10 szeletes tortát ennek a 20 évesnek, meg ennek az 5 évesnek. Jó lesz, nagyika?
1: Nagyon kedvesek. Köszönöm.
2: Csókolom. A kisangyal cukrászda tortája egy ropogós csokoládéval, sós karamellel készült vanília torta. Ez Debrecen kedvenc rádiójának az ajándéka. Ma Máriának és a kis Hannának.
1: A Best FM.
2: Ön Fazekas Laci vagyok, boldog születésnapot kívánok!
1: Nagyon aranyosak, köszönöm szépen!

0: azért a hallgatás, mert készültem még egy grátis ajándéka, ha már annyit emlegettük, akkor...
1: Mondjátok meg Máriának, szeretem, és ez a szerelem most is lángolé.
0: Szinte gramofon minőség Kós Jánostól.
1: Nem minden emlék olyan eleven, mintha el sem.
0: Azt kívánjuk a Máriáknak, főképpen a születésnapos Máriáknak, akik hétvégén névnapot ünnepeltek, hogy 48 év után is ezzel a dallal énekelve ébreszze majd életük párja. És kiébresztett bennünket ma információjával.
2: A mai reggel informátora.
0: És így megnyeri.
2: Nyereménye egy melancs pizza.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Norbi, Szűcs Norbi, köszönjük a közreműködésedet. Szép napot neked, és jó étvágyat az ajándékodhoz. Holy Balance! Paul Kalkbrenner. És a Katrina and the Wave Song. Egészen a 80-as évekig visszamegyünk a zenei kínálatban, amely zenéket Szabó Anita kínálja kedd délelődben. 10 óra van. Csodás napot, Debrecen!
4: Történelmi mélyponton a diákok szövegértési teljesítménye. Átadták az első Galiba vándordíjat. Ismét időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
4: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
5: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnillik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen, nyúlnak hozzá.
4: Átadták az első Galiba vándordíjat Debrecenben, amelyet a közönség a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola részére ítélt oda. A szavazatok szerint a két induló kiskocsia volt a legötletesebb a gyermekfesztiválon. A díj célja, hogy évről évre elismerje azt az alkotást, amely a fesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. A vándordíj minden évben új gazdára talál majd, így a szervezők egy új hagyományt is szeretnének teremteni a rendezvényhez kapcsolódóan. A kezdeményezés a kreativitást és a közös alkotást is ösztönzi, miközben a gyerekek és családok számára is emlékezetes élményt kínál. Számolj be róla a Dehír. Újabb időközi önkormányzati választást tartanak Hajdúböszörményben. A helyi választási bizottság döntése alapján a 3-as számú egyéni választókerületben november 22-én járulhatnak ismét urnákhoz a választópolgárok. Az előzmény, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson Kocsis János polgármesteri és egyéni önkormányzati képviselővé is megválasztották, ő azonban később lemondott a képviselői mandátumáról, emiatt a körzetben új képviselőt kell választani. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet majd voksolni, írta a haon.hu. Következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdú-Biharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

0: Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
1: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis Kertészetben a Balmazújvárosi úton.
2: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
3: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
4: civisbeton.hu.
3: A megbízható alap.
5: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
6: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni

0: Ágosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei
1: megállás nélkül.
3: Hi, this is James Blunt.
4: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
5: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
6: Hey, I'm Mariah Carey.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
1: A Best FM.

Zalai, kedvenc éve kívánunk mindenkinek, nagyon kellemes kedd délelőtöt itt a Best FM-en. Már csak 3 napot kell kibírni a héten, és vége a melónak, itt lesz a hétvégen. No, de addig még van mire nézni, gondolom mindenkinek. Várom az utakról az infókat, osszák meg a többi közlekedővel a Best FM-en keresztül a forródrót 500-540, és nem sokára meglepjük a ma ünneplő névnaposokat, az Enikők és a Melitták ünnepelnek, a nagyon gyorsak még tudnak regisztrálni bestfmdebrecen.hu, Freddy pedig már is énekel csodákról. Itt a Best FM-en rádiózunk együtt, a mikrofonnál Szabó Anita.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, egy utazáson üzleti lehetőségek tárulnak fel, érdemes minden egyes új ötletet, tervet rendkívül komolyan venni. Bika, ha olyan feladata adódik, amivel hiányos ismerete miatt nem boldogul, bízz a szakemberre a dolgot, feleslegesen ne idegesítse magát. Ikrek, ha nehéz feladat előtt áll, ne aprózz el az erejét, koncentráljon a sikerre, és ez már önmagában is óriási előrelépést jelent. Rák, szerelme megunja az ön társaságát, és szakítani akar, ne hagyja, beszélje meg vele a történteket. Oroszlán, a munkája nehéz követelményeket támaszt önnel szemben, ne adjon hangot az elégedetlenségének, mert könnyen előfordulhat, hogy kirúgják az állásából. Szűz, lendülete, érdeklődés egy nagyobb ingatlan ügylet felé fordul, ezen a területen is érhet el eredményt, megteremtheti jövője szilárd alapjait, frissítse fel korábbi üzleti kapcsolatait. Mérleg, most a hivatása a legfontosabb, ahol nagy kihívások és lehetőségek várják, a tanulás nincs korhoz kötve, és a családjában is ezt támogató változások következnek be. Skorpió, kedvező állásajánlatot kap, ne aggodalmaskodjék, ez esetleges költözést is jelenthet. A visszaút lehetősége viszont mindig megvan. Nyilas, rendezni tudja régi adósságát, és ez nagy megkönnyebbülést okoz. Kockázat nélkül persze a továbbiakban sem lehet nagy sikert aratni, de a rizikót mindenképpen csökkenteni kell. Bak, nagy szükségét érzi annak, hogy munkáját elismerjék és tiszteletben tartsák. Végre olyan barátokra talált, akik szinte hódolattal hallgatják mondandóit. Vízöntő. Ha van valami, amire már régóta vágyott, és az törvényesen az öné lehet, igyekezzen megszerezni. A bolygók kedvező lehetőséget teremtenek a szerelemre is. Alak, alig ha nem mások helyett is önnek kell dolgoznia, az üzleti életet kísérő bizonytalanságok növekedéséből adódóan nem engedheti meg magának, hogy kockáztasson.
1: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.

0: Köszöntjük Enikő nevű hallgatóinkat! Az Enikő női nevet Vörösmarty Mihály költőnk alkotta meg az ősi Enek névből. Enek volt a monda szerint Hunor és Magor édesanyja. Alakváltozatai Enőke, Enci, Eni, Enike. A név legismertebb viselői Détár Enikő színésznő műsorvezető, Eszenyi Enikő színésznő és természetesen ön kedves Enikő, aki most a rádiót hallgatja.
1: A Best FM szól a 104.6-on, benne pedig már a névnapi köszöntés érkezik, hogyha önök közül valaki ezen a napon ünnepli a névnapját, akár Enikő, akár Belitta, akkor várhatja, hogy megcsörren a telefon, és nem csak a jó kívánság jár majd, hanem a melancs cukrászda jó voltából egy-két főre szóló süti meghívás, illetve a Tamara Fehérnami boltba egy 5000 forint értékű vásárlási utalvány. Nézzük, hogy mindez kire vár ezen a szép napon. Üdvözlöm, Enikő, Szabó Anita, Best FM Rádió, nem zavarom?
2: Nem.
1: Péter érdeklődne, hogy előkerült-e már az a kőrisrontó karcsú díszbogár?
2: Még nem.
1: Miért nincs ez? Nincs is a megyében, vagy még nem ott kerested, Enikő, ahol lennie kéne?
2: Még nem találtuk meg, nem fogtuk meg a megyében.
1: Mihez hasonlít egyébként ez a bogár?
2: Hát egy díszbogár, egy karcsú, szép zöld.
1: Karcsú, szép zöld díszbogár, de jó lehet vele mondjuk éjszaka találkozni a fürdőbe menet, vagy ott nem fordulhat elő?
2: Nem.
1: Nem? És Enikő, mi köt téged a bogarakhoz? Ez valami hobbi?
2: Hát a munkám, növényvédelmi szakmérnök vagyok.
1: Értem, akkor mindenféle bogarat ismersz. És van kedvenc is, ami olyan kis aranyos, vagy szépen tud nézni, nem tudom.
2: Nem, nincs.
1: Nincs olyan, ami... De egyébként szereted is őket, vagy csak tudományosan érdekelnek?
2: Nem, szeretem is őket, igen. Mindegyik különleges a maga nemében.
1: Egyébként melyiktől kell félni szerinted, ami mondjuk itt van a megyében?
2: Szerintem egyiktől sem.
1: És ez a bizonyos fülbemászó rovar, ez egy városi legenda, vagy ez tényleg fülbemászik?
2: Hát képes hajlatokba jól érzi magát. Gondolom innen a neve a fülhajlathoz is fölmászhat.
1: Na hát ezt lehet, hogy nem kellett volna hallanom. De amit neked igen kedves Enikő, hogy megnyerted a melancs cukrászda süti meghívását, és rögtön mellé a Tamara Fehérnemű bolt jó voltából egy 5000 forint értékű vásárlási utalványt.
2: Köszönöm szépen.
1: Péter volt az, aki köszöntött téged, és benevezett a Best FM Rádió névnapi sorsolására. Neki tudod majd megköszönni.
2: Rendben.
1: Csodás napot kívánok, és örülök, hogy beszéltünk.
2: Köszönöm szépen.
3: Nem akartam rommá menni, egy életet mulattam.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Megrendezik a második jégvirágkarnevált, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna, újabb kábítószerügy Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Cívisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirágkarnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virágkarnevál különleges téli változatával, írja a De Hír. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázz a munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
2: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog. Amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, míg a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
0: Debrecenben 4, Hajdúböszörményben 2, Tégláson, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Egyeken és Polgáron pedig egy-egy helyszínen készülnek a bringázóknak. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a hajdúbihari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 gramnyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdu Press. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdúviharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

A Best FM-et hallgatják Debrecen zenei kedvenceivel, egy nagyon különleges szakma képviselőit köszöntjük a mai napon. Szeptember 15-e ugyanis a mozdonyvezetők napja. Ők azok, akiknek a munkahelye nem egy iroda, hanem egy több száz tonnás szerelvény eleje, és miközben mi kényelmesen üldögélünk, ők figyelik a pályát, a jelzéseket, a sebességet, és azt is, hogy minden rendben legyen az utasokkal. Egy nagyobb személyvonat akár több száz méter hosszú is lehet, és a tömege miatt nem úgy áll meg, mint egy autó. A mozdonyvezetőnek ezért már jóval korábban fel kell készülnie a megállásra. Magyarországon az első gőzbontatású vasútvonal 1846-ban nyílt meg Pest és Vác között, az első szerelvény pedig szintén ebben az évben, július 15-én indult el, és ez volt a magyar vasút történetének egyik nagy mérföldköve. Az első út nagyjából 33 kilométer hosszú volt, és akkoriban ez hatalmas szenzációnak számított, úgyhogy ma a mozdonyvezetők napján nem csak a mai vasutasokat ünnepelhetjük, hanem egy kicsit azt a 180 évnyi magyar vasúti történetet is, ami mögöttük van. Zakatolunk mi is tovább a zene szárnyán itt a Best FM-en, Cindy Lauper és a Time After Time Margaret Island előtt érkezik. Itt a 104.6-on.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
2: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Nótárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
4: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
5: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán, az Európai Mobilitási Héten.
6: Játsz velünk szeptember 16 és 22 között.
5: Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50.000 forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.
7: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
8: Hey, this is Anastasia.
9: Hello, I'm Calvin Harris.
10: This is Carly Rae Jepsen.
11: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
12: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
13: Bárhol is vagy.
14: Bárhol is vagy.
13: Ott van veled
14: a Best FM.
13: A Best FM.

Debrecen zenei kedvenceivel kívánunk. Jó utat, jó munkát, jó rádiózást mindenkinek a Best délelőttben. Gondolkodtak-e már valaha azon, hogy vajon mennyit tudhat rólunk a saját telefonunk? Sokan nem is gondolják, de amikor rákeresünk valamire, megállunk egy videónál, rákattintunk egy fotóra, vagy használunk egy alkalmazást, vagy például engedélyezzük a hely adatainkat, ezekből különböző digitális nyomok keletkeznek. Az algoritmusok pedig ezeket az adatokat elemzik, és mintázatokat keresnek bennük, például, hogyha rendszeresen nézünk utazós videókat, akkor az algoritmus idővel nagyobb valószínűséggel kínál majd hasonló tartalmakat. A telefonunk tehát nem feltétlenül azt tudja, hogy mit szeretünk, hanem megpróbálja megjósolni, hogy mit fogunk legközelebb megnézni, vagyis mire fogunk rákattintani. Ráadásul nem csak azt figyeli, hogy mire kattintunk, hanem azt is, hogy mire nem kattintunk, honnan görgetünk tovább, vagy mennyi ideig nézünk valamit. Ezt nevezik digitális viselkedésnek, és ebből a telefonunk pontosan tudja, hogy milyen beszéléseket készíthet rólunk. Innen pedig már nincs messze az a gondolat, hogy lehet, hogy nem is mi irányítjuk a telefonunkat, hanem ő bennünket. Ezért benne van a pakliban Autilla és az elfelejtett szó. Indult el itt a Best FM-en, ahol már a déli kivihez is várom a zenei kéréseket.

0: a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV, ma van a Limfóma Világnapja. Hajdúsági fiataloknak hirdettek pályázatot, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A debreceniek véleményét várja a DKV egy új felmérésben. A közlekedési társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, milyen tapasztalataik vannak a járatokról, a szolgáltatásokról, illetve mely területeken tartanák fontosnak a változtatásokat. A társaság szerint a visszajelzések segíthetik a közösségi közlekedés további fejlesztését és az utazási szolgáltatások javítását. A DKV arra kéri az utasokat, hogy minél többen vegyenek részt a felmérésben, és osszák meg tapasztalataikat. Számolj be róla a dehir.hu. Ma van a Limfóma Világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
3: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az, hogy a nyaka, unaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
2: Környezetvédelmi szemlélet formáló alkotópályázatot hirdetett a Zöld Kör a hajdúsági fiatalok számára. A Veszélyben a megszokott éghajlatunk című pályázatra 14 és 20 év közötti Hajdú-Bihar megyei lakóhelyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A résztvevők plakátot vagy legfeljebb 5 perces videót készíthetnek arról, hogy mit tehetünk a klímavédelemért. A pályázatokat szeptember 18-án délig lehet benyújtani. Az eredményhirdetés pedig szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából tartják. A fődíj egy kétnapos őszi erdélyi ökotúra. Számolt be róla a Hajdú Press. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabájt volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
1: Célállomás
0: Debrecen.
1: Pozíció
0: 104,6.

0: Trust FM kívánságvonala 500-540.
1: Tessés Young Fly közös az Óma ma indult el Liza kérésére. Sziasztok, a páromat ezt szeretném meglepni ezzel a dallal, és üzenem neki, hogy a nap fénypontja lesz, amikor este találkozunk. Tessés Lágere már el is indult itt a Best FM-en, hiszen az a déli kívánság műsor, ahol 2 óráig teljesítem a zenei kedvenceket, és akár önök is átadhatnak egy üzenetet a Best FM-en keresztül. 500-540 a forró drót, SMS Fiber 30-as 933-1046. Várom a kéréseket a mikrofonnál. Szabó Anita.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakaszabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
3: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
6: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notárméri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is Craig David.
10: Hey, this is Kylie.
11: Király Viktor vagyok.
12: Hi, this is Madonna.
13: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
7: Ez... A Best FM.

0: Vihar a szárnya.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Finoman huppanj be. Nem harapok, csak ha te akarod. Annyira gyönyörű vagy.
3: Ubi-ubi-u. Hey, nem hallgathatnánk egy kis zenét?
2: Hogyan? Honnan tudtad? A kedvenc számom!
4: Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound.
1: Egy filmzene most

0: Történelmi mélyponton a diákok szövegértési teljesítménye, átadták az első Galiba Vándordíjat. Ismét időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnélik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen, nyúlnak hozzá.
0: Átadták az első Galiba Vándordíjat Debrecenben, amelyet a közönség a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola részére ítélt oda. A szavazatok szerint a két induló kiskocsia volt a legötletesebb a gyermekfesztiválon. A díj célja, hogy évről évre elismerje azt az alkotást, amely a fesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. A Vándordíj minden évben új gazdára talál majd, így a szervezők egy új hagyományt is szeretnének teremteni a rendezvényhez kapcsolódóan. A kezdeményezés a kreativitást és a közös alkotást is ösztönzi, miközben a gyerekek és családok számára is emlékezetes élményt kínál. Számolj be róla a De Hír. Újabb időközi önkormányzati választást tartanak Hajdúböszörményben. A helyi választási bizottság döntése alapján a 3-as számú egyéni választókerületben november 22-én járulhatnak ismét urnákhoz a választópolgárok. Az előzmény, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson Kocsis Jánost polgármesteré és egyéni önkormányzati képviselővé is megválasztották, ő azonban később lemondott a képviselői mandátumáról. Emiatt a körzetben új képviselőt kell választani. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet majd voksolni. Írta a haon.hu. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdú-Biharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
1: A hírek után folytatódik az Éri Kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
1: A hívható telefonszám 500 540.

Déli kívánság műsorszól itt a Best FM-en, a 104.6-on egy ezeres lágerre folytatjuk. János szeretné küldeni Emőkének a tesójának, aki már nagyon várta, hogy meglegyen a jogsia. Imád is vezetni, gratulálunk a vizsgájához, és balesetmentes közlekedést kívánunk neki. A Best FM is ezt kívánja, nem csak Emőkének, hanem önöknek is. És ne feledjék, hogy még ebben az órában is önök szerkesztik a zenét 14 óráig. Déli kívánság műsor itt a Best FM-en.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban. Ebes, Forrás utca 2.
2: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis Kertészetben a Balmazújvárosi úton.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: Ha betont szeretne, a Civis Betont keresse. civisbeton.hu.
5: civisbeton.hu.
4: A megbízható alap.
6: Miért várna, ha a vezetés élménye akár azonnal átélhető? Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
7: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
7: Bárhol is vagy. Ott van veled.
1: A Best FM.
7: A Best FM.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

kellemes délutánt, jó rádiózást mindenkinek a déli kívánság műsorszól továbbra is. Itt a 104.6-on 14 óráig teljesítem a zenei kéréseket. Én Szabó Anita vagyok, és hogy mi legyen a következő kedvenc, azt kíváncsian várom. Nézzük a következő kérést. Sziasztok, Anikó vagyok. Édesanyámnak szeretnék küldeni Ákostól egy dalt a munkahelyére. A dalt rátok bízom, és üzenem neki, hogy siessen, nagyon várjuk haza, és kitartást kívánok neki a munkához, illetve minden dolgozónak.

Mbappé, Lionel Cattari, Chagita, les Prisquel. Csúsztat!

0: A Best FM kívánságvonala 500-540.
1: Brigé pedig Belindának, a szomszédasszonyának küld DJ Bobó fel egy dalt. Ezzel ér véget az óra, és a déli kívánság műsor is. Én elköszönök Önöktől, és kívánok mindenkinek csodás délutánt, jó utat és kitartást a munkában. Találkozunk legközelebb. Az elmúlt 4 órában Szabó Anitát hallották.

0: megrendezik a második jégvirágkarnevált. Ismét lesz bringás reggeli és uzsonna, újabb kávítószerügy Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Cívisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirágkarnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virágkarnevál különleges téli változatával, írja a Dehír. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csaknem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázz a munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Káder Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
2: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog. Amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
0: Debrecenben 4, Hajdúböszörményben 2, Tégláson, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Egyeken és Polgáron pedig egy-egy helyszínen készülnek a bringázóknak. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a hajdúbihari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tárolórekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 gramnyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdu Press. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdúbiharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 19-én Mike Pércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kel a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mike Pércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakó Park. Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
5: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrak a Zabra zenekar. Ez a 10. jubileumi UD. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
3: Zavatos alumni piknik szeptember 19-én a Nagyerdei víztoronynál. Egész napos színes programok a Debreceni Egyetem egykori hallgatóinak, dolgozóinak és családtagjaiknak. Ingyenes szűrések, fotókiállítás, expo és mására, évfolyam találkozók és jubileumi találkozások. Karok utcája, gyerekprogramok, főzési lehetőség, fellép, apacuka, Török Ádám, Budapest Bár, Hangfogó Band, Kalelulucsi, Halott Pénz, Nótár Méri. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. alumni.unidep.hu.
1: Ez reklám volt.
2: A Best FM-en.
4: Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV, ma van a Limfóma Világnapja. Hajdúsági fiataloknak hirdettek pályázatot. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
4: A debreceniek véleményét várja a DKV egy új felmérésben. A közlekedési társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, milyen tapasztalataik vannak a járatokról, a szolgáltatásokról, illetve mely területeken tartanák fontosnak a változtatásokat. A társaság szerint a visszajelzések segíthetik a közösségi közlekedés további fejlesztését és az utazási szolgáltatások javítását. A DKV arra kéri az utasokat, hogy minél többen vegyenek részt a felmérésben és osszák meg tapasztalataikat. Számolj be róla a dehir.hu. Ma van a Limfóma Világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta a rádiónknak Rozmányi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
5: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az, hogy a nyaka, hunaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
4: Környezetvédelmi szemlélet formáló alkotópályázatot hirdetett a Zöld Kör a hajdúsági fiatalok számára. A Veszélyben a megszokott éghajlatunk című pályázatra 14 és 20 év közötti Hajdú-Bihar megyei lakóhelyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A résztvevők plakátot vagy legfeljebb 5 perces videót készíthetnek arról, hogy mit tehetünk a klímavédelemért. A pályázatokat szeptember 18-án délig lehet benyújtani. Az eredményhirdetést pedig szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából tartják. A fődíj egy kétnapos őszi erdélyi ökotúra. Számolj be róla a Hajdú Press. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális. Mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
6: Köszönjük szépen, ez itt a Best FM a 104.6-on, 3 óra múlt, hello Debrecen, üdv mindenkinek. Ami beváltozon, nem változtatunk ezután sem. Sok zene, hasznos tudnivalók, hogy egy kicsit pörgősebb legyen az a kevés, ami még hátra van a munkaidőből. Kezdjünk neki, jön Mabel!

0: Disturb és a Sound of Silence itt a Best FM-en, Debrecen kedvencei között a 104.6-on. Mindenki dolgozik, a trafipaxok is. Azt írja nekünk Piroska, hogy ellenőrzés van a 35-ösön, Böszörmény és Görbeháza között. Köszönjük szépen, vigyázzon, aki arra jár. És Hajdunánás előtt nem sokkal is mérnek a 33-23-as úton, ott is csak óvatosan.
1: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Nem érdemes nagyon nyomni a gázpedált, lehet, hogy pár percet nyerünk az úton, viszont tízezreket veszíthetünk a pénztárcánkból. Bármi van, írjanak a 39-33-104-6-ra, vagy hívjanak az 500-540-en. Egyébként pedig Kylie Minogue is önökkel autózik most.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Deák Automata Solarium 024-ben. Cegléd utca 2.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuper hangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 19-én fellép a Kalelulugyi, Notár Méri, a Halott Pénz. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat.

0: emlékezni fog. Mirázs étterem Hajdúszoboszló. Nem vacsora, élmény.
1: Te tudod, melyik a legzöldebb közlekedési mód? Tedd próbára a tudásod a Future of Debrecen rádiós kvízjátékán az Európai Mobilitási Héten. Játsz velünk szeptember 16 és 22 között. Válaszolj helyesen, és minden nap nyerhetsz egy-egy ajándékot. A fődíj a fenntartható Debrecen díjas Hilton Garden Inn felajánlása. Egy 50 000 forint értékű utalvány, amely felhasználható a szálloda éttermében vagy a Skybarban. Rajtad is múlik, hogy Debrecen tisztább, élhetőbb és egészségesebb legyen. Future of Debrecen Egyesület.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
2: megállás nélkül.
4: Hello, we are Imagine Dragons.
5: Hey everybody, what's up? This is Britney Spears.
6: Sziasztok, Kassa TV vagyok.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
7: A Best FM.

Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és több hallgatónk is egybehangzóan állítja, hogy működik a Trafibox a Budai Nagyantalon. Vigyázzon mindenki, jó utat kíván a Best FM. Holnap pedig bulizik a város, ugye holnap lesz az egyetem szokásos tanévnyitója, a UD. Rengeteg Best FM hallgató is lesz a nézőtéren, hiszen nagyon sokan nyertek tőlünk belépőt. A DKV pedig segít odajutni és hazajutni is. Autóval nyilván öngyilkosság meg se próbálják, viszont holnap 18.30-tól sűrűbben járnak majd az 1-es villamosok, a 22-es és a 24-es autóbuszok, illetve a UD után C1-es, C2-es, C3-as jelzéssel éjszakai autóbuszjáratok is közlekednek majd, hogy pontosan melyik, honnan, mikor indul, merre közlekedik, az fönt van a DKV honlapján, nézzék meg, valószínűleg a tömegközlekedés lesz a legjobb megoldás, egyébként pedig jó szórakozást mindenkinek, aki ott lesz holnap a UD-en. Egy többszörös UD fellépő most nálunk is, jön Kollányi Zsuzsi.

0: Hallgatónk jelenti az utakról.
1: Sziasztok, Debrecenben az Egyetem Sugárút 43-45 közötti szervíz út előtt autóbaleset van. Rendőr mentő kint van, pár perce történt a baleset, úgyhogy mindenki óvatosan vezessen arra felé, az egyetem felé tartó sávban van egyébként a baleset.
0: Köszönjük, Debrecen! Jó utat kíván!

0: de moi.
1: Hogy jobban pörögjön a munkaidő.
0: Jöjjön egy újabb best-of listás.
1: Jöjjön egy újabb best-of listás.

Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, jó munkát mindenkinek, 2 perc múlt el 3-4-4. Egy kis foci, a hétvégén újra itthon játszik a labdarúgó NB1-ben a DVSC, a Vasast fogadjuk, ha valaki nem tudná fejből, szombat este 7:30-tól lesz a meccs, hát a szokásos dolgok, előtte lesz Match Day Fesztivál, 15:30-tól várják a szurkolókat a Red and White-hoz, és ami nagyon fontos, hogy a hétvégén ott a stadion környékén ott lesz az Amat Fesztivál is, úgyhogy nagyjából lehet sejteni, hogy mennyire egyszerű lesz parkolni. A klub azt javasolja mindenkinek, hogy inkább biciklivel, gyalog, vagy még jobb tömegközlekedéssel közelítsék majd meg a stadiont. Tehát szombaton 19:30-tól a Vasast fogadjuk a labdarúgó NB1-ben. Csak úgy kérdezem, a kívánság műsorban esetleg szeretnének Loki egyet nyerni? Ha igen, írják meg, aztán majd meglátjuk, hogy mit tehetünk, jó? Addig is

hallgatják, és hát nagyon nem lepődtünk meg. A hallgatóink 100%-a arra szavazott az üzenetekben, hogy igen, lehessen majd a kívánság műsorban ma Loki egyet nyerni. Úgyhogy a kívánság műsort úgy intézzük, ahogy ilyenkor szoktuk. Aki dalt kér, bekerül a sorsolásba, és a kivi végén valaki egy páros belépővel gazdagodhat a szombat esti meccsre. Sőt, tudják, mint akkor nyissunk egy ilyen hosszú előjátékot a kívánság műsorhoz. Már most lehet hívni az 500-540-en, és lehet kérni a dalokat, aztán 5-től 7-ig élesben is kívánság műsor. És itt van Mr. Mish, Raúl és Horváth Tomi, régi nagy slágere is, a Beléd estem, pont belefér a hírekége.

0: Történelmi mélyponton a diákok szövegértési teljesítménye. Átadták az első Galiba Vándordíjat. Ismét időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnillik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen, nyúlnak hozzá.
0: Átadták az első Galiba Vándordíjat Debrecenben, amelyet a közönség a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola részére ítélt oda. A szavazatok szerint a két induló kiskocsia volt a legötletesebb a gyermekfesztiválon. A díj célja, hogy évről évre elismerje azt az alkotást, amely a fesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. A Vándordíj minden évben új gazdára talál majd, így a szervezők egy új hagyományt is szeretnének teremteni a rendezvényhez kapcsolódóan. A kezdeményezés a kreativitást és a közös alkotást is ösztönzi, miközben a gyerekek és családok számára is emlékezetes élményt kínál. Számolj be róla a De Hír. Újabb időközi önkormányzati választást tartanak Hajdúböszörményben. A helyi választási bizottság döntése alapján a 3-as számú egyéni választókerületben november 22-én járulhatnak ismét urnákhoz a választópolgárok. Az előzmény, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson Kocsis János polgármesteré és egyéni önkormányzati képviselővé is megválasztották, ő azonban később lemondott a képviselői mandátumáról. Emiatt a körzetben új képviselőt kell választani. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet majd voksolni. Írta a haon.hu. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdú-Biharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
3: Köszönjük szépen, ez itt a Best FM a 104.6-on. 4 óra elmúlt, tudom, hogy a város egyik fele most elindul hazafelé, de azért közben figyeljenek ránk is, hiszen mindjárt zamat belépőt nyerhetnek.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A hírek után...
4: Találd gazúra zamat fellépőjét!
3: Ebben az órában azt a zenekart keressük, amelyik péntek este 9-től játszik majd a Zamat Fesztiválon. Egy erdélyi, egészen pontosan Gyergyószentmiklósi zenekar. Szerintem többet nem is kell mondani, mindenki tudja már, hogy kikről van szó. Ha az ő daluk szól, akkor villámgyorsan hívják az 500-540-et, és a leggyorsabb telefonálónak adok egy páros zamatbérletet. Legyenek itt csőre töltött telefonnal.
4: Ha meghallod, hívd az 500-540-et, és nyerd meg belépődet a Zamat Gasztroélmény Fesztiválra.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, jó utat hazafelé mindenkinek, és hát velünk most tényleg játék az élet. Egyrészt ugyebár itt nagy erőkkel várjuk az Óra Zamat fellépőjét, egy Gyergyó Szent Miklósi zenekar. Ha az ő daluk szól, akkor a leggyorsabb telefonálónak adok majd egy páros zamat bérletet. 500-540, ezt kell majd hívni. És utána még a kívánság műsorban is játszunk. Az előbb már megbeszéltük, hogy a dalkérők között egy páros Loki jegyet sorsolunk majd a hétvégi NB1-es meccsre. A Vasast fogadjuk szombat este 7:30-tól. Már most lehet hívni egyébként a dalkérésekkel, és ezzel be is kerülnek a sorsolásba. 500-540 itt is a telefonszám. Hívjanak és adják le a rendelést, aztán 5 órától pedig kívánságműsor. Most viszont jön két Ryan. Ne sírj, anyám!
1: Ne

0: akár azonnal átélhető. Készleten lévő BMW X3 és BMW X6 modelljeink most akár milliós kedvezménnyel érhetők el. X-es helykínálat, precíz vezethetőség és határozott kiállás, várakozás nélkül. Tapasztalja meg a BMW-s vezetési élményt azonnal, milliós kedvezménnyel. További információért kérjük forduljon a Magis hivatalos BMW márka kereskedéshez. Debrecen, Böszörményi út 218.
1: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
2: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxi Line. Kiváló minőséget jó áron.
3: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
4: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
5: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
6: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha a megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei.
7: Megállás nélkül.
9: Hi, this is James Blunt.
10: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
11: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
12: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Bárhol is vagy. Ott van veled.
13: A Best FM.
7: A Best FM.

0: ez a Best FM a 104.6-on, jó utat hazafelé. És hát nagyon örülök, hogy a délutáni csúcsforgalomban azért ránk is van idejük, hogy elhangzott a dal, amit kerestünk itt az óra eleje óta. Na, mutatom, hogy ki volt a leggyorsabb telefonáló.
1: Szia, Nordi vagyok. Ha jól hallom, jókor telefonálok.
0: Mire gondolsz? Fejtsd ki egy kicsit bővebben. És akkor meg tudom mondani, hogy jókor telefonáltál tényleg.
1: Igen.
0: De hogy még a... Talán az első hangnak a fele hangzott el, már csörgött a telefon.
1: Az első akkor nem.
0: De akkor ott álltál, tehát be volt ütve a telefonba a telefonszám, újad a zöld gombon.
1: Így van.
0: És mióta álltál így?
1: Képeket másoltam, aztán közben vártam a lehetetlen.
0: Jaj, persze, csak hogy véletlenül pont most rányomtál, persze. Hát jól van, menő vagy. Gratulálok neked!
2: Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel a debreceniek kedvenc gasztroélmény fesztiválján, a Zamaton.
1: Köszönöm.
0: Zamat fesztivál. Zamat vagy fesztivál? Melyik izgat jobban? A buli vagy a kaja?
1: Mindkettő.
0: Kettő együtt, úgy a legjobb, igen. Igen, a Bagosi Brothers Company egyébként péntek este fog fellépni.
1: Péntek
0: este,
1: így van.
0: De Bódi Guszti, Halott Pénz és Nótár Méri is lesz, meg persze sok-sok finomság. Jó étvágyat és jó szórakozást!
1: Köszönöm szépen, szép napot, sziasztok!
0: Ebben az órában tehát Norbi vitte el tőlünk a páros zamatbérletet, de nyugi, van még, bármikor játszhatunk újra.
3: A te zenéd. A te rádiód. Ez.

Gratulálunk! A Best FM vendégeként te is ott leszel a debreceniek kedvenc gasztroélmény fesztiválján, a Zamaton.

Best FM-et hallgatják a 104.6-on. Jó utat hazafelé. Lélekben önökkel vagyunk itt a délutáni csúcsban. Holnap egyébként a délutáni csúcsforgalom a bringásoknak egy kicsit kellemesebb lehet, hiszen szerdán kezdődik az Európai Mobilitási Hét, és ehhez kapcsolódva holnap délután 3 órától bringás uzsonnával várják majd a kerékpárosokat a Kossuth téren az Aranybika előtt. Aki arra teker, azt megvendégelik egy kicsit, aztán ezeket a plusz kalóriákat szépen hazáig le is lehet mozogni. Tehát holnap délután 3 órától bringás uzsonna a Kossuth téren az Aranybika előtt. Nálunk pedig 5 órától kívánságműsor. Ha dalt kérnek, Loki egyet is nyerhetnek. Az 500-540-re már csöröketnek a kéréseikkel, és akkor stílszerűen focizzenek közben a VB himnusza. Shakira is.

0: négy hatot hallgatják, ez a Best FM, és 3 perc múlva már önök mondják meg, hogy mit hallgasson a város. Rögtön kezdődik a kívánságműsor, ugye ma tétje is lesz a dolognak, a dalkérők között egy páros belépőt sorsolunk majd a szombati Loki meccsre, a Vasast fogadjuk az NB1-ben. Lehet írni, lehet hívni, ne várjanak túl sokáig, mert hamar elhappolják önök elől a kiadó helyeket. 39-33-104-6, ez az SMS-es Viber számunk, az 500-540-re pedig csöröghetnek. Egy igazi nagy Best FM-es lágerrel nyitunk, jön majd az Ankara Echoes és a Benial.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a +3652-866-130-as telefonszámon vagy a hotellicium.com per étterem oldalon.
5: Szeptember 16. Debrecen. Nagy Erdei Stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Betonhofi, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagy Erdei Stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja a te napod.
6: Most hétvégén minden növény árából 30%-os kedvezmény a nyugdíjkorú vásárlóknak az Oázis Kertészetben a Balmazújvárosi úton.
7: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő! Orient Lakó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársasházakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel.
8: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe!
7: Orient Lakó Park, Kelemen ügyvédi iroda, Debrecen.
9: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
10: 10.000 tesztvezetés 4 nap alatt?
11: Igen!
10: Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
12: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
13: Igen.
12: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
13: Óriási.
12: A Mikepércsi út 73 per C-ben.
14: Így van, gyerek.
15: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
16: Megrendezik a második jégvirágkarnevált, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna, újabb kábítószerügy Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
16: Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Cívisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirágkarnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virágkarnevál különleges téli változatával, írja a Dehír. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázza munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Káder Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
17: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog. Amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, még a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
16: Debrecenben 4, Hajdúböszörményben 2, Tégláson, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Egyeken és Polgáron pedig egy-egy helyszínen készülnek a bringázóknak. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a hajdúbihari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tárolórekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 gramnyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdu Press. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdúviharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.
11: És most!
13: Indul az esti kívánság műsor
11: a Best FM-en.
13: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
0: Balog István Vianos. Itt van előttem a két belépőjegy a szombati Loki meccsre, amit majd önök közül valaki meg fog nyerni. Este hétig vigyázok rá, aztán odaadjuk valakinek. Önök pedig addig kérjék a kedvenc dalaikat, 39-33-104-6, ez az SMS-es Viber számunk, az 500-540-es Best FM forró droton pedig hívhatnak, és akár élő adásban is elmondhatják, hogy mit szeretnének kérni. Nem sokára jön például az dal, amit Mónika küld Henriettának, Madonna és a La Isla Bonita. Előtte, sziasztok, Peti vagyok, a Bikinitől a Részegen kívülsz majd haza című dalt szeretném meghallgatni, csak úgy, mert eszembe jutott. Rendben van, játszom neked mindjárt. Kezdetnek pedig egy igazi Best FM-es sláger, az Ankara Echoes és a Benny Al. Na vajon kinek küldjük ezt a zenét? Haló, szia!
14: Szia, Isti vagyok. Én ezt a zenét a kedvesemnek küldöm, Rékának hívják, és nagyon szeretem.
0: Rendben van, reméljük, hogy hallani fogja. Loki egy, érdekel?
14: Hát, nagy duzzogva el.
0: Nagy duzzogva. Oké, okay, rendben van.
14: Köszi, hajrá Loki.
0: Mindenki esélyes a két belépőre, aki dalt kér. Indul a kívánságműsor.

0: Best FM a 104-on. Köszi a sok jó zenét, amit kérnek tőlünk, és ne felejtsék el, hogyha dalt kérnek, akkor még egy páros beugrót is nyerhetnek a szombati Loki meccsre.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: És hát akkor jönnek szépen egymás után a kérések. Például Edith kívánságára, nem sokára Michael Bolton és a How am I supposed to live without you? Előtte karszonkóma, immunissá válunk, Diana és a kislánya kérte. És még egy gyors üzenet.
3: Ja, kívánság műsorban szeretnék kérni. Freddie Mercury mama, mindenkinek azt, hogy szereti. Köszi, hello!
0: Megbeszéltük. A Queen mindjárt jön a Best Ten.
4: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: A jövő energiája megérkezett Debrecenbe. Debreceni szalonunkban most azonnal készletről választhatja ki az új BYD autóját. Legyen szó tisztán elektromos vagy plug-in hibrid modellről. Ajánlatok az Autovallisnál. Balmazújvárosi út 38. Autovallisdebrecen.hu.
6: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
7: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színező kuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
8: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
9: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel, több száz elem választékkal, egyes konyhák 10-15% kedvezménnyel, Carpet Max Konyha Stúdió, Salétrom utca 5, ingyenes parkolás az udvarban. Céges buli, családi születésnap, vagy egy felejthetetlen baráti összejövetel? A Tubatanya egyedülálló környezetet és parázson sült hagyományos ízeket kínál minden rendezvényhez. Részletek és időpontfoglalás tubatanya.hu.
10: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget.

0: dalt is önök kérték. Ez a Best FM mai kívánság műsora. 5-től 7-ig szabadon garázdálkodhatnak a zenék között, és még nyerhetnek is, ugye, páros belépő a szombati Loki meccse, ez a tét itt ma este. Na hát, akkor nézzük a kérdéseket, mert az van bőven. Sziasztok, a Halott pénztől a Hello Lányok című dalt szeretném kérni. A kolléganőimnek küldöm ezzel az üzenettel, hogy Hello Lányok, ezt a Roland írta nekünk. De a bekészítve nem sokára játszom is nektek. Előtte egy aktuális kedvenc, a Hurts, a Purple Disco Machine és a Wonderful Life. Peti szeretné meghallgatni, ő is még munkában van. És ki a következő telefonálónk a vonal végén? Szia, tiéd a terep.
1: Szia, Levi vagyok.
0: Hello.
1: Olyat szeretnék kérni, hogy Groove House, ennyi az egész.
0: Szavakon túl egészen pontosan az a címe, de tudom, mire gondolsz, oké?
1: Igen. Ami most megy a TikTokon.
0: Azaz, igen, oké, rendben van.
1: A feleségemnek küldöm, nagyon szereti. És hallgassa szeretettel.
0: Jó, rendben van. Hogy állsz a focival? Loki egy mennyire hoz tűzbe?
1: Nem vagyok nagy foci rajongó, de ha nyerünk, kimegyünk persze.
0: Oké, rendben van, minden esélyetek megvan rá, már benne is vagy a sorsolásban. A kívánság bűsre végén sorsoljuk a két belépőt, addig pedig itt van neked a Groove House. Na, szóljon, ciao.
1: Köszönöm, sziasztok!

0: péntek.
1: Hello lányok, hello Debrecen, ez itt a Kívánság műsor a Besten a 104.6-on. Van két Loki jegyünk is, amit a dalkérők között fogunk majd a végén kisorsolni. Írjanak a 3933 104.6-ra, vagy csörögjenek ide az 500-540-re.
2: Best FM Kívánság műsor.
1: Kitti vagyok, és osztálytársamnak szeretnék egy számot kérni Nagy Bogitól. Rendben van, Nagy Bogi és a Félek. Ezt fogom játszani nektek. Előtte Gigi D'Agostino és Alá Murtu Zsúr. Petya kérte saját magának, és egy bátor telefonálunk a vonal végén, akitől élőadásban fogjuk megtudni, hogy mit szeretne hallani. Haló, szia!
3: Szia! Én egy tankcsapda számot kérek.
1: Okay.
3: Hát a Loki indulót biztos kéri majd valaki más, úgyhogy én valami másikat.
1: Rám bízat, hogy mi legyen?
3: Mondjuk legyen az egyszerű dal.
1: Oké, okay. Jó.
3: És szeretném a Loki jegyeket.
1: Jó, oké, okay, azt megértem, benne vagy a sorsolásban, hát rajtad kívül még azért néhányan pályáznak rá. Mit mondasz a hétvégi meccsre?
3: Hát most úgy felfelé jön a csapat szerencsére.
1: Igen, igen.
3: Úgyhogy... Hát én bízom a győzelembe.
1: Jól van, úgy legyen. Ugye szombat este 7:30-tól a Vasast fogadjuk. Kell a 3 pont, ez biztos. Minden esetre neked játszom a dalt, aztán végén sorsoljuk a belépőket is. Köszi szépen, ciao.
3: Köszönöm, hello.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Jó estét kívánok, én Éva vagyok. Szeretném kérni a Szelíd motorosoknak a zenét.
3: Born to be wild. Aha, kinek küldi?
2: Hát szeretném meghallgatni, egy régi emlék, fűszózták.
3: Motorozott régen?
2: Nem, biztos, de hogy motoroztam.
3: Miért ne?
2: Hát nem, sajnos nem. Bár ültem motoron, de egyel a frászkészám. De nem, tényleg nem. Biciklizni próbáltam tanulni valamikor gyerekkoromban.
3: De az sem ment.
2: Hát nem mondom el az élettörténetemet, de komolyan. Ezt szeretném meghallgatni, ha végig szépen még fűz hozzá.
3: Játszom a dalt.
2: Köszönöm szépen, Vithal.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
3: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
4: Igen.
3: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
4: Óriási.
3: A Mikepércsi út 73/C-ben.
2: Így van, gyerek.
5: Zavatos alumni piknik szeptember 19-én a Nagyerdei víztoronynál. Egész napos színes programok a Debreceni Egyetem egykori hallgatóinak, dolgozóinak és családtagjaiknak. Ingyenes szűrések, fotókiállítás, expo és másár, évfolyam találkozók és jubileumi találkozások. Karok utcája, gyerekprogramok, főzési lehetőség. Fellép, Apacuka, Török Ádám, Budapest Bár, Hangfogó Band, Kalelulugi, Halott Pénz, Nótármérí. Az esemény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. alumni.unidep.hu.
6: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
7: Szeptember 16. Debrecen. Nagyerdei stadion. 10 éve kezdjük együtt a tanévet. Beethoven, BSV, Charlie, Pornograsz, Nagybogi, Abrakazabra zenekar. Ez a 10. jubileumi Judei. Szeptember 16. Nagyerdei stadion. Jegyek judei.hu. Judei. Az egyetem napja. A te napod.
8: Fedezze fel az amerikai kontinens sokszínűségét az OTP Travel utazásain. Észak ikonikus nagyvárosai és nemzeti parkjai, Közép- és Dél-Amerika ősi birodalmai csak önre várnak. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában, debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az amerikai utazások szakértőjével!
9: Szeptember 19-én Mikepércsen felizzik Nápoly tüze. A D-Bistróban életre kel a legendás San Gennaro ünnepe. Szeptember 19-én délután 5 órától este 11-ig 4 különleges nápolyi pizzánkat féláron kínáljuk. D-Bistró. Mikepércs, Petőfi utca 71. Részletek a Bistró közösségi oldalán.
1: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
10: Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV, ma van a Limfóma világnapja. Hajdúsági fiataloknak hirdettek pályázatot. Kis Dániel vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
10: A debreceniek véleményét várja a DKV egy új felmérésben. A közlekedési társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, milyen tapasztalataik vannak a járatokról, a szolgáltatásokról, illetve mely területeken tartanák fontosnak a változtatásokat. A társaság szerint a visszajelzések segíthetik a közösségi közlekedés további fejlesztését és az utazási szolgáltatások javítását. A DKV arra kéri az utasokat, hogy minél többen vegyenek részt a felmérésben és osszák meg tapasztalataikat. Számolj be róla a dehir.hu. Ma van a limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
11: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, unaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
10: Környezetvédelmi szemlélet formáló alkotópályázatot hirdetett a Zöld Kör a hajdúsági fiatalok számára. A Veszélyben a megszokott éghajlatunk című pályázatra 14 és 20 év közötti Hajdú-Bihar megyei lakóhelyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A résztvevők plakátot vagy legfeljebb 5 perces videót készíthetnek arról, hogy mit tehetünk a klímavédelemért. A pályázatokat szeptember 18-án délig lehet benyújtani. Az eredményhirdetés pedig szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából tartják. A fődíj egy kétnapos őszi erdélyi ökotúra. Számolt be róla a Hajdú Press. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hangkívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A utazásoknál, ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális, mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első három hónapjában a legalacsonyabb. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
4: Daninak köszönjük szépen a híreket. Ez itt a Best FM. Jó estét Debrecen, a kívánság műsor még egy teljes órán keresztül tart. Tétje is van a dolognak, ugye? Két loki egy. Szombaton itthon játszunk az NB1-ben, a Vasast fogadjuk. Ha dalt kérnek, akkor önöké lehet a páros belépő a végén. És hát dalokat kérnek a hallgatóink, igen szépen. Például sziasztok, egy Aerosmith számmal szeretném meglátni a kedvesemet, Zoli. Üzem neki, hogy nagyon szereti őt a kis mókuskája, az Aerosmith és az I Don't Want To Miss A Thing, ha már ilyen romantikus az üzenet, akkor egy romantikus dal hozzá, és egy újabb telefonálunk is befutott. Halló, szia!
12: Halló, én Eszter vagyok,
4: Parancsolj.
12: És egy Balmás számot kérek.
4: Oké.
12: Okay. Ha lehet, az Éget a napot.
4: Lehet, kinek szóljam?
12: Mindenkinek, akinek már most hiányzik a nyár.
4: Ó, még korán meguntad az őszt. Egy Loki egy feldobna, hogyha te nyernél? Ez nem is egy, hanem kettő.
12: Lenne, aki felhasználja, úgyhogy jöhet.
4: Jó, rendben van, akkor minden esélyed megvan rá. A kívánság műsor végén sorsolunk, most pedig jön neked a Valmar. Csáó, szia!
12: Köszi!
1: A

0: 104.6, ez itt a Best FM. Javában benne vagyunk a mai kívánság műsorban, hogy mit hallgat a város az önökön múlik. A 39.33.104.6-ra megírhatják, az 500.540-en pedig elmondhatják.
1: Best FM kívánság műsor.
0: Mojo Lady, ezt az örök slágert ma Roland kérte, én pedig nagyon szívesen lejátszom neki. A vonalban pedig János várakozik. Szia, hallgatlak!
2: Jó estét!
0: Szia!
2: Jól leszek újra című dalt kérem, küldöm a szerelmennek, Zsuzsikának, és szóljon minden lokistának, hogy hajrá!
0: Aha, tehát akkor a jegyekre is játszol. Aha. Jó, mit vársz a hétvégi meccstől?
2: Legyen egy jó meccs, az a lényeg.
0: Hát végül is igaz, a szurkolóknak végül is az a legfontosabb. Jól van, a neved benne van a sorsolásban. A műsor végén gazdát keresünk a két belépőnek, drukkolj magadnak.
2: Köszönöm, sziasztok!
0: Hello, hello! Nagy Bogi és Dess, és ha jól leszek újra, ezt se felejtsük el, ezt a dalt kérte János, nem sokára le is játszom.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
4: Reklám.
3: A Hajdúhús és a Marnevál bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18 és 20 között Debrecenben. Gyerekprogramok és játékok, ugrálóvárak, óriás játékok, szépségszalon, minizóna, játszósziget a másfél év alatti gyerekeknek, alkotóműhely, kézműves foglalkozások, színezőkuckó, családi pihenő, trambulin, tematikus őszi játékok, fellép, kalapjakab. A Zamatra a belépés 10 éves korig ingyenes. További részletek zamatfesztivál.hu.
4: Ázsia szépségei felfedezésre várnak. Az OTP Travel utazásain életre szóló élmények hívják az évezredes hagyományok és a modern világ találkozásánál. Álmai utazását megtalálja az OTP Travel utazási iroda változatos kínálatában. Debreceni irodánkban, Csapó utca 40. Utazzon az ázsiai utazások szakértőjével.
5: Szeptember 17-én nyit a Lidl legújabb üzlete Debrecenben, a Monostorpályi út 1-3 szám alatt. Fantasztikus nyitási akciókkal, kóstoltatással és szerencsekerékkel várunk titeket. Debrecen, Monostorpályi út 1-3. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után újra.
4: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
6: Hi, this is Craig David.
7: Hey, this is Kylie.
8: Király Viktor vagyok.
9: Hi, this is Madonna.
10: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez...

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: 104.6-on, ma is kívánságműsor, amiben ugye két Loki egykeresi szerető gazdáját a dalkérők között fogjuk majd a legvégén kisorsolni. Ezért is érdemes írni vagy hívni. 3933-1046 az SMS és Viber számunk, vagy csörögjenek!
1: A Best FM kívánságvonala 500-540.
0: Ildikónak és Norbinak ma van a 8. házassági évfordulója, Isten éltesse őket. Ebből az alkalomból jön majd nekik Damientől a Most kell eldöntenem. A vonalban pedig Lajos, szia!
2: Szia, Vilmos! Szeretnék egy dalt kérni, ha még belefér.
3: Hallgatlak!
2: Sadétól a Smooth Operator-től alig hallottam.
3: Az jó, oké. Elküldöd valakinek?
2: Ha hallgatja esetleg unoka testvérem, ma van a szülinapja.
3: Hát ajánlom neki, hogy hallgass. Hát mi más csinálna a szülinapján, ha nem minket hallgatnád?
2: Egyértelmű.
3: Oké, rendben van. Loki egy, játszik nálad?
2: Hát nálam nem, de viszont van ismerősöm, aki.
3: Oké, a végén sorsoljuk. A végén sorsoljuk, tehát akkor jó helyre megy, ha véletlenül megnyered. Oké.
2: Köszönöm, Vilmos.
3: Ciao, szia.
2: Ciao. Szia.

0: Ez a Best FM a 104.6-on. Kívánság műsor, a dalkéréssel pedig a szombat esti Loki Vasassal lehet jegyet nyerni. Mindenki, aki dalt kér, benne van a sorsolásban. Siessünk, mert az időnk viszont nagyon fogy. Például Gitta kérésére nem sokára szól a Szabó Balázs bandájától a Bájoló. Haló, tessék, kívánság műsor.
1: Szia, Vágó Dóra vagyok, és hallottam, hogy DVST Vasas.
0: Így van.
1: Lehet jegyet nyerni.
0: Így van, de igen, nagyon komoly feladat van hozzá.
1: Igen? Jó,
0: dalt kell kérni a kívánság műsorban.
1: Jaj, ez könnyű.
0: Menni fog?
1: Igen, igen. Azért is szeretném, mert anyukám DVST drukker, apukám pedig Vasas drukker.
0: Hát mi lesz itt a hétvégén? Igen. Mi lesz ebből a hétvégén?
1: Hát attól függ, hogy ki nyer.
0: Ha Loki nyer, akkor?
1: Akkor anyukám fog nagyon örülni, apukám csetben eltűri.
0: És ha fordítva van?
1: Ha fordítva van, akkor apukám csendben örül, és anyukám hangosan szomorkodik.
0: Apu mindenképpen csendben van, ez a lényege.
1: Így van, így van.
0: Szegény, szegény. Jól van, mit küldjünk nekik?
1: Miley Cyrustól szeretném kérni a Flowers címet.
0: Annak nem lesz akadálya, jól van. És te kinek szurkolsz?
1: Fú, nehéz kérdés, próbálok azért.
0: A családi békének.
1: Családi békét, igen, mert jártam már úgy, hogy a szülinapomon volt ez a,
0: ja,
1: ez a páros. Hogy mondjam, érdekes hangulat volt utána.
0: És akkor ki nyert azon a szülinapon?
1: Akkor a Vasas nyert, emlékeim szerint, szóval.
0: Szóval apa csende volt.
1: Apa csende volt, anya megmondta az érzelmeit, megosztotta velünk.
0: Na jó van, hétfőn majd hívjál, megbeszéljük, hogy hogy alakult a család, jó?
1: Jó van, mindenki.
0: Ciao, szia.
1: Szia, szia.
0: Micsoda sztorik van nekik? Jön Miley Cyrus a Best-en. We were good.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: 8, ez itt a Best FM. Egy dal itt a kívánság műsorban, és aztán kiderül, hogy ki lesz a két Loki egy. Na, mit hallgatunk addig? Haló, szia!
1: Sziasztok, Lajos vagyok. A Guns N' Roses-tól a Paradise City-t.
2: És kinek küldöd?
1: A Debrecenben, itt gondolosan a Pőtös utca 54 szám alá. Agárdi Marikán, hogy a szomszéd javajok is szereti mindenki.

0: Rádiót hallgatják a 104.6-on. Ez a kívánság műsor, amiben eljött az igazság pillanata. Most fog kiderülni, hogy ki a legszerencsésebb a dalkérőink közül. Aki írt vagy hívott itt az elmúlt két órában, az benne van a sorsolásban, és esélyes arra, hogy a Best FM vendégeként menjen a Loki Vasas meccsre szombaton. Sorsolok, és hívok valakit.
1: Igen, tessék.
0: Halló, szia, Robit keresem.
1: Én vagyok, szia.
0: Szia, Best FM rádiótól hívunk, hello.
1: Sziasztok, most már izgulok.
0: Ne izgulj, okay. Semmi rossz nem fog veled történni. Nem sokára jön a dal, amit kértél, a Loki induló.
1: Köszönöm.
0: És rajtad kívül nem titok, sokan kérték még ezt a dalt. Viszont te vagy az egyetlen, aki a Best FM vendégeként mehet a mai nap után a Loki meccsre. Gratulálok téged, sorsoltal, aki tiéd a két belépő a szombati Loki Vasas derbire.
1: Nagyon köszönöm, nagyon örülök. Az az igazság, hogy szerintem még sosem nyertem semmit. Úgyhogy most nagyon boldog vagyok.
0: Akkor éppen itt volt az ideje. Gratulálok neked, két belépő. Ugye szombat este 19:30-tól az NB1-ben a Vasast fogadja a DVSC. Mi lesz a meccs vége? Mit mondasz?
1: Hát remélem nyerünk. Az eredmény az mindegy, biztos. Csak nyerjünk.
0: Így van. Végül a szurkolóknak az a lényeg, hogy legyen egy jó meccs, meg a végén 3 pont a Lokinak. Jó van, gratulálok, tiéd a két belépő, jó szórakozást, jó szurkolást.
1: Szuperek vagytok.
0: Hajrá, Loki, hajrá, hello. Hát azt hiszem, hogy örömet okoztunk ezzel a két belépővel. Nyugalom, ahogy az ilyenkor lenni szokott, van még ajándék belépőnk bőven, úgyhogy aki most nem nyert, az se szomorkodjon, lesz még esély játszani. És akkor mivel is zárhatnánk a mai kívánságműsort? Mint a Loki indulóval. Holnap folytatjuk.

0: történelmi mélyponton a diákok szövegértési teljesítménye. Átadták az első Galiba Vándordíjat. Ismét időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnélik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen nyúlnak hozzá.
0: Átadták az első Galiba Vándordíjat Debrecenben, amelyet a közönség a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola részére ítélt oda. A szavazatok szerint a két induló kiskocsia volt a legötletesebb a gyermekfesztiválon. A díj célja, hogy évről évre elismerje azt az alkotást, amely a fesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. A Vándordíj minden évben új gazdára talál majd, így a szervezők egy új hagyományt is szeretnének teremteni a rendezvényhez kapcsolódóan. A kezdeményezés a kreativitást és a közös alkotást is ösztönzi, miközben a gyerekek és családok számára is emlékezetes élményt kínál. Számolj be róla a Dehír. Újabb időközi önkormányzati választást tartanak Hajdúböszörményben. A helyi választási bizottság döntése alapján a hármas számú egyéni választókerületben november 22-én járulhatnak ismét urnákhoz a választópolgárok. Az előzmény, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson Kocsis János polgármesteri és egyéni önkormányzati képviselővé is megválasztották, ő azonban később lemondott a képviselői mandátumáról, emiatt a körzetben új képviselőt kell választani. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet majd voksolni, írta a haon.hu. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdú-Biharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Hajdúhús és a Marnevá bemutatja Zamat Fesztivál. Isteni ételek és italok, számos családi program és szuperhangulat szeptember 18-a és 20-a között Debrecenben. Szeptember 18-án fellép a Szatmár Banda, Bódi Guszti és Margó, valamint a Bagosi Brothers Company. Jegyek és további információk a zamatfesztivál.hu-n. Zamat. Gasztro. Élmény. Fesztivál.
3: A reklám után újra
1: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, what's up, this is Bibi Rexha.
7: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
8: Bárhol is vagy,
9: bárhol is vagy,
8: ott van veled
1: a Best FM.
8: A Best FM.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Te szerinted, ha lesz, én is mehetnék egy kört majd a helikopátereddel? Hát, mert tudod, én de mindig is szerettem már volna a helikopátererni egy jó nagyot.
2: Ja, persze, persze.
1: Tényleg?
2: Persze, ahányszor akarsz.
1: Tudtam én, hogy jól választok.
2: Mit?
1: Legjobb barátot. Na, jó éjszakát, komám! Kétszerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, esznek.
0: Egy filmzene most!

0: Utas elégedettségi kérdőívet indított a DKV, ma van a Limfóma világnapja. Hajdúsági fiataloknak hirdettek pályázatot. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A debreceniek véleményét várja a DKV egy új felmérésben. A közlekedési társaság arra kíváncsi, hogyan látják az utasok a helyi közösségi közlekedést, milyen tapasztalataik vannak a járatokról, a szolgáltatásokról, illetve mely területeken tartanák fontosnak a változtatásokat. A társaság szerint a visszajelzések segíthetik a közösségi közlekedés további fejlesztését és az utazási szolgáltatások javítását. A DKV arra kéri az utasokat, hogy minél többen vegyenek részt a felmérésben és osszák meg tapasztalataikat. Számolj be róla a dehir.hu. Ma van a Limfóma világnapja. A nyirokrendszer sejtjeiből kiinduló daganatos betegség felismerése nem egyszerű, mert nincsenek jellegzetes tünetei, mondta a rádiónknak Rozmányi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
2: A leggyakrabban jelentkező ilyen tünet az az, hogy a nyaka, unaj vagy az ágyék nyirokcsomói megduzzadnak. Lehet egy tartós fáradtság, ezek a leggyakoribbak. Vagy egy megmagyarázhatatlan súlycsökkenés, vagy éjszakai izzadás, de olyan izzadásra tessék gondolni, hogy csatakosra izzadja magát az ember. Láz vagy hidegrázás, akár az egész testfelületre kiterjedő viszketés, étvágytalanság. Hogyha ezek a tünetek két hétnél tovább fönnállnak, mindenképpen érdemes kivizsgáltatnia magát az embernek.
0: Környezetvédelmi szemlélet formáló alkotópályázatot hirdetett a Zöld Kör a hajdúsági fiatalok számára. A veszélyben a megszokott éghajlatunk című pályázatra 14 és 20 év közötti Hajdú-Bihar megyei lakóhelyen rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. A résztvevők plakátot vagy legfeljebb 5 perces videót készíthetnek arról, hogy mit tehetünk a klímavédelemért. A pályázatokat szeptember 18-án délig lehet benyújtani. Az eredményhirdetést pedig szeptember 22-én az autómentes nap alkalmából tartják. A fődíj egy kétnapos őszi erdélyi ökotúra. Számolt be róla a Hajdú Press. Egyre többet mobilnetezünk külföldön. Az NMHH jelentése szerint 3 év alatt csak nem megduplázódott a magyarok napi roaming adatforgalma, miközben a roaming hanghívások mennyisége csökkent. Egy külföldön töltött napra jutó átlagos adatforgalom 2022-ben 0,6, tavaly már 1,1 gigabyte volt. A hanghívásoknál ezzel szemben 15-ről 12 percre csökkent a napi átlag. A tanulmány szerint a roaming használat erősen szezonális, mind az adat, mind a hangforgalom a júliustól szeptemberig tartó időszakban a legmagasabb, míg az év első 3 hónapjában a legalacsonyabb. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdú-Biharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: történelmi mélyponton a diákok szövegértési teljesítménye, átadták az első Galiba Vándordíjat. Ismét időközi választás lesz Hajdúböszörményben. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Történelmi mélypontra került a magyar diákok szövegértési teljesítménye a most nyilvánosságra hozott 2025-ös PISA felmérés szerint. A gyors néhány másodperces tartalmak világában egyre kevesebb figyelem jut az elmélyülést igénylő hosszabb szövegekre. Arról, hogyan lehet ma a fiatalokat közelebb vinni a szép irodalomhoz, azon belül is a költészethez, Luther Imrét, a Magyar Versmondók Egyesületének elnökét kérdeztük.
2: Az elmúlt időszakban felértékelődött a közéleti témájú költészetnek a szerepe, és nagyon sokan veszik elő az ilyen témájú verseket. Itt az a nagyon nagy kérdés, hogy mennyire és milyen módon tudjuk őket elérni a közösségi médián, az ott szereplő platformokon keresztül, tudnélik, nagyon sok esetben silány minőségű szövegekhez jutnak hozzá. Hogy ez változni tudjon, ahhoz ugye nagyon fontos az a fajta kompetencia fejlesztés, amit szakmai szervezetekkel együtt muszáj elindítani az országban, ezt mutatják a felmérések is. De én azt gondolom, hogy ha sikerül hozzájuk az igényes költészetet eljuttatni, és az megfogja őket a mai világban, akkor igen, nyúlnak hozzá.
0: Átadták az első Galiba Vándordíjat Debrecenben, amelyet a közönség a halmozottan sérültek Hajdú-Bihar megyei szülőszövetsége és a debreceni Dózsa György általános iskola részére ítélt oda. A szavazatok szerint a két induló kiskocsia volt a legötletesebb a gyermekfesztiválon. A díj célja, hogy évről évre elismerje azt az alkotást, amely a fesztivál közönségének a leginkább elnyeri a tetszését. A Vándordíj minden évben új gazdára talál majd, így a szervezők egy új hagyományt is szeretnének teremteni a rendezvényhez kapcsolódóan. A kezdeményezés a kreativitást és a közös alkotást is ösztönzi, miközben a gyerekek és családok számára is emlékezetes élményt kínál. Számolj be róla a De Hír. Újabb időközi önkormányzati választást tartanak Hajdúböszörményben. A helyi választási bizottság döntése alapján a hármas számú egyéni választókerületben november 22-én járulhatnak ismét urnákhoz a választópolgárok. Az előzmény, hogy az augusztus 30-ai időközi választáson Kocsis János polgármesteré és egyéni önkormányzati képviselővé is megválasztották, ő azonban később lemondott a képviselői mandátumáról, emiatt a körzetben új képviselőt kell választani. A szavazás napján reggel 6 és este 7 óra között lehet majd voksolni. Írta a haon.hu. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdú-Biharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

mint hazai. A Best FM-en.

0: megrendezik a második jégvirágkarnevált, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna, újabb kábítószerügy Hajdúbiharban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Télen ismét jégbe borulnak a virágok Debrecenben, a Cívisvárosban ugyanis második alkalommal rendezik meg a jégvirágkarnevált, amelynek célja, hogy a nyári karnevál hangulatát idézze meg téli környezetben. A program középpontjában ezúttal is a jégből készült látványosságok, a fények, a zene és a karneváli hangulat állnak majd. A szervezők a tavalyi siker után döntöttek a folytatás mellett, így a debreceniek és az idelátogatók ezúttal is találkozhatnak a virágkarnevál különleges téli változatával, írja a De Hír. Megvendégelik a kerékpárosokat, ismét lesz bringás reggeli és uzsonna. Szerdán országszerte csak nem 160 helyszínen várják majd a biciklivel munkába, iskolába indulókat és az onnan érkezőket. A Bringázz a munkába kampány keretében. Tájékoztatta rádiónkat Kádár Melinda, a Magyar Kerékpáros Klub kommunikációs munkatársa.
2: A kezdeményezés már 2007 óta tart. Magyarországon egy nemzetközi mintára kezdtük el itthon is. Az évek során egyre csak bővült a résztvevő helyszínek száma, és ma már ott tartunk, hogy idén ősszel országszerte 158 helyszínen várjuk a kerékpárral munkába igyekvőket és a munkából hazafelé tekerőket. A szervezők között vannak munkahelyek, iskolák, civil szervezetek vagy éppen önkormányzatok. Szeretnénk megmutatni, hogy kerékpárral közlekedni a hétköznapokban is könnyű, praktikus és jó dolog, amellett, hogy egy kicsit mozgunk reggelente, míg a környezetünknek is jót teszünk ezzel.
0: Debrecenben 4, Hajdúböszörményben 2, Tégláson, Hajdúdorogon, Hajdúnánáson, Egyeken és Polgáron pedig egy-egy helyszínen készülnek a bringázóknak. Több mint 1,8 kg kábítószer gyanús anyagot találtak a hajdúbihari pénzügyőrök egy közúti ellenőrzés alatt. A NAV munkatársai az M3-as autópálya görbeházi pihenőhelyénél ellenőriztek egy magyar személyautót, amelyben egy család utazott. Az autó átvizsgálásakor a jobb hátsó lábtér padló alatti tároló rekeszéből két vákumzacskó került elő, bennük fehéres sárgás kristályos anyaggal. A szolgálati kutya is megerősítette a gyanút, a pénzügyőrök pedig értesítették a rendőrséget. Az 1815 g-nyi anyagot lefoglalták, és kábítószer birtoklása miatt eljárás indult. Számolt be róla a Hajdu Press. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdúbiharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

amikor horkoltál, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a fel

0: Mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Halló!
3: Kislányom, küldjed az anyukád, mondd meg kérlek szépen, várom válaszát.
2: Ki vagy te bácsi, aki tegnap is telefonált? Miért lett olyan szomorú az anyukám? Sírt is.